0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Megsemmisítik a választási iratokat, egyre kevesebb étel kerül a kukákba, ma is megnövekedhet a felhőzet. Köszöntöm Önöket, Demeter Dia vagyok. Megkezdődik az áprilisi országgyűlési választáshoz kapcsolódó iratok megsemmisítése a választási irodákban. A jogszabály szerint a szavazólapokat és az egyéb választási dokumentumokat a voksolást követően 90 napig kell megőrizni, ezután pedig a jegyzőkönyvek kivételével meg kell semmisíteni. A jegyzőkönyvek első példányát a Magyar Nemzeti Levéltárban őrzik tovább. Augusztustól újraindul a menetrend szerinti közlekedés a Dombóvár-Komló vasútvonalon, jelentette be közösségi oldalán a közlekedési és beruházási miniszter. 2 óránként indulnak majd személyvonatok, és csatlakozást biztosítanak a Budapest-Pécs Intercity hálózathoz. Vitézi Dávid emlékeztetett arra, hogy 3 éve álltak le a szerelvények ezen a szakaszon, most azonban visszakapja a vasúti kapcsolatát a térség. 10 éve követi nyomon a magyar háztartásokban keletkező élelmiszer hulladék mennyiségét a Nébih. A tendencia kedvező, az élelmiszer pazarlás több mint harmadával mérséklődött az elmúlt 9 évben, hívta fel a figyelmet rádiónkban Nemes Imre, a hatóság elnöke.
2: A Nébih maradék nélkül honlapon elérhetők információk, de jelen vagyunk a Facebookon, az Instán és a TikTokon is, tehát megtalálják a magyar emberek azokat a hasznos információkat, melyekkel a élelmiszerpazarlást jelentősen lehet csökkenteni. Nagyon fontos, hogy a jövő generációval is foglalkozunk. Az elmúlt 10 évben már több mint 500 ezer gyerekhez jutottunk el, ahol el tudjuk nekik mondani közérthető módon, hogy mi ez az élelmiszerpazarlás, miért kell odafigyelni, és a jövő generációja felnő, akkor még tudatosabb lehet ebből a szempontból is.
1: Megvan az év fája, a szegvári Öreg Tölgy nyerte meg az idei versenyt. A szegvári Forrai Máté általános iskola udvarán álló legalább 150 éves kocsányos tölgy, a település és az intézmény emblematikus szimbóluma. Az Ökotárs Alapítvány közölte, az évfája versenyen nem a legöregebb vagy a legszebb fákról szól, hanem azokról, amelyeknek különleges történetét egy egész közösség őrzi. A döntős fákat egy szakmai zsűri választotta ki, a verseny végső győzteséről pedig közönségszavazás döntött. Általában napos, gomoly felhős idő várható, legfeljebb néhol az északkeleti tájakon fordulhat elő záporeső. Az északi a szél sokfelé megélénkül, néhol erős lökések kísérhetik. A legmagasabb nappali hőmérséklet többnyire 28 és 33 fok között várható, de az északkeleti tájakon pár fokkal alacsonyabb értékekre kell készülni. Kedden napos felhős időnk lesz, fátyol és gomoly felhőkkel. Hajnalban 10-18 fok lesz, délután 28-34 fok között alakulnak a csúcsok.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best
4: FM. Ülj le mellém, valamit mondok, szomjas vagy, látom, egy üvegbort kibontok, figyelj.

Öröm teli a reggel, szemhét csukódik, pupilla tág, fel a fejjel Magyarország, guten tag. Élvezd amíg van mit, mintha ez a perc lenne az utolsó. Nem attól haladsz előre, ha össze-vissza futkosol. Palota vagy piszkosol, az biztos minden úr szereti a nőket. Hát szeres te is biztos úr, tiszta sor, az élet téged igazol. Senki nem bánt, ha járod utad, öröm itt a súr. Élvezd, hogyha rád tör a lámpaláz, semmi sem bonyol.

0: elveszt, hisz ugyanúgy mindenki téveszt. Tapasztalatod majd később, pont ezért lesz. Neved magad komolyan, okosítás hiába van, az én világomban vakot vezet a világtalan. Élvezd, hogyha rontottál, tanulhatsz belőle. Ilyenkor nincs más hátra, mint előre. A rosszat jó követ, nem lesz folyton nehézség. Nem baj, ha nem sportolsz, lehet félegészség. Élvezd az életnek minden egyes percét. Megérdemled az időt, hogy tartalmas a tejék. Élvezd a napsütést, hogy éppen nem esik. Élvezd a munkát, tudod, hogy az nem esít. Élvezd, hogy valamihez tisztán jutsz hozzá. Így nem kell aggódnod, hogy jön a jakubidus puttonyszáj. Ha beborul az ég, és jön a jégeső, mosolyogva dobjál be te is velünk egy jégesőrt.
1: Nem kérlek

feltalálod. Éveszt, hogy látsz, szagolsz, érzelkez, fekszel, hogy a szeretted rád, mosolyog ezerszer. Éveszt az illatot, ez a szabadság. Tárd ki a szárnyad, repülj el, rabmadár. Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék.

0: Best FM, a legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Best FM Start, Dunaújváros legfrissebb hírei.
1: Átmenetileg dr. Kővágó Levente orvosigazgató látja el a főigazgatói feladatokat. Köszöntöm a hallgatókat. Szél Móni vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. A Dunaújvárosi Szent Pantaleon Kórház közösségi oldalán közzétett tájékoztatás szerint dr. Szilágyi Őrs főigazgató távozását követően 2026. július 1-től átmenetileg dr. Kővágó Levente orvosigazgató látja el a főigazgatói feladatokat. A kórház kiemelte, hogy vezetése és valamennyi munkatársa továbbra is a megszokott elhivatottsággal és magas szakmai színvonalon dolgozik a betegek gyógyulásáért és egészségének megőrzéséért, írja oldalán a Duna Online. Az aszályos időjárás ismét egyre több gondot okoz megyeszerte. Az elmúlt napokban megszaporodtak a szabadtéri tűzesetek, vasárnap pedig újabb riasztást kaptak a katasztrófa védelem munkatársai. Pákoznál nyaralókat veszélyeztettek a lángok, a tűzben az egyik ház teljesen megsemmisült, egy 70 év körüli férfit pedig súlyos sérülésekkel vittek kórházba mentők. Vasárnap délelőtt a Dunaújvárosi repülőtéren csaptak fel a lángok, ám szerencsére itt nem történt személyi sérülés. A dunaújvárosi tűzoltókkal közösen több irányból több gyors beavatkozó sugárral és kéziszerszámokkal oltottuk a tüzet, személyi sérülés anyagi kár szerencsére nem keletkezett, olvasható a baracsi tűzoltók közösségi posztjában. A Dunaújvárosi Kereskedelmi és Iparkamara közösségi oldalán hívta fel a figyelmet a KAPTÁR, vagyis a Kamara Ipari Kapacitás Megosztó Adattára elnevezésű online platformra, amely a vállalkozások közötti üzleti kapcsolatok kialakítását, illetve bővítését segíti. A tájékoztatás szerint a rendszer egyik legnagyobb előnye, hogy mesterséges intelligencia támogatásával ajánl egymásnak üzleti partnereket. A platformot elsősorban azoknak a cégeknek érdemes használniuk, amelyek szabadgyártási vagy szolgáltatási kapacitással rendelkeznek, új megrendeléseket keresnek, vagy beszállítóként szeretnének kapcsolódni a hazai vállalkozások együttműködéseibe. Hamarosan jelentős változásra kell készülniük a közlekedőknek a város egyik legforgalmasabb pontján. Dunaújvárosban két buszmegálló felújítás miatt ideiglenes megállókra, illetve időszakos forgalomkorlátozásokra is számítani kell. Július 13-án megkezdődik a buszmegálló felújítás a Dunaújváros egyik legforgalmasabb részén, a Vasmű úton. A munkálatok miatt a kórház felüli oldalon közlekedő autóbuszok ideiglenes megállóból indulnak majd. A beruházás összköltsége 80 millió forint. Az önkormányzat tájékoztatása szerint ebből az összegből valósul meg a buszmegállók felújítása, miközben a városnak továbbra is finanszírozni kell az út karbantartási feladatokat, a kátyúzást, a jelzőlámpák működtetését és karbantartását, valamint az útburkolati jelek felfestését is. A Katonai Emlékpark Pákozd irodalmi időutazásra hívta az érdeklődőket július 10-én, ám ezúttal Székesfehérvárra. Az esten a magyar irodalom legszebb versei, illetve prózai részletei idézték meg a magyar kultúra időtálló értékeit. Az Egyházmegyei Múzeum belső udvarán tartott Szeretlek, mint halálig nemzetem című esten Meleg Vilmos és Molnár Julianna nagyváradi színészek, valamint Tolcsvai Béla közös előadását láthatták az érdeklődők, írja Feol. A Tapintható Történelem Alapítvány helytörténeti fókuszú dokumentumfilm pályázatot hirdetett határon innen és túli fiatalok számára. A díjátadó a Zámoyi Zádok Amatőr Dokumentumfilm Fesztiválon volt, a Dunaújvárosi Szabó Magda Református Iskola 6. diákja, Ceglidi Álmos Benjamin 3. lett a Kárpát-medencei mezőnyben. Történelem tanára ajánlására dédpapája 2. világháborús részvételének, illetve az azt követő szovjet hadifogságának járt utána. A családi kincsek közötti és fotóalbumbeli utakodás a Magyar Nemzeti Levéltár adatbázisaiban való utánajárás követte. Végül nagypapáját, idősebb Ceglédi Péter Pált egy személyes hangvételű interjúban kérdezte édesapjáról, a dédpapáról, Ceglédi Párról, részletek a Feol oldalán. A Szakmasztár Fesztivál idei döntőjén Fejér vármegye fiataljai kiemelkedő eredményeket értek el. Dunaújvárosból többen elsők lettek. További dobogós helyek mellett a helyi iparkamara is elismerte a fiatalok teljesítményét, amit szakmájuk legjobbjaiként nyújtottak. Országos első helyezett lett Fekete Zalán, a Bánki Donát Technikum és Szakképzőiskola gépésztechnikusa, illetve Takács Denis, Dunafer Technikum és Szakképzőiskola ipari gépésze. a diákokat a napokban fog. A Grabarics Kft. Generál kivitelezésben megvalósult Schneider Electric Dunavecsei okosgyára elnyerte az építőipari nívódíjat az ipari építmény kategóriában. Az építőipari nívódíjat 1999 óta ítélik oda a hazai építőipar kiemelkedő alkotásainak. Az elismeréstől olyan meghatározó szakmai szervezetek döntenek, mint az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége, az Építéstudományi Egyesület, valamint több építész, mérnök és szakmai kamara, ezért a díj az építőipar egyik legrangosabb hazai kitüntetésének számít. Két dunaújvárosi játékos is tagja a magyar női vízilabda válogatott világkupa döntőre utazó keretének. Cseh Sándor szövetségi kapitánya Sydneyben megrendezendő torna 15 fős névsorába Garda Krisztinát és Sümegi Nórát is beválogatta. A szakvezető a keret hirdetéskor hangsúlyozta, hogy a válogatott fiatalitása tovább fokozódik, ugyanakkor a rutinos játékosokra is fontos szerep vár. A magyar együttes július 22-én Spanyolország ellen kezdi meg szereplését a világkupa negyeddöntőjében, írja a Duna Online. Ismét véradásra hív mindenkit az Országos Vérellátó Szolgálat és a Vöröskereszt. A biztonságos nyári ellátás érdekében naponta legalább 1600-1800 véradóra van szükség, de az elmúlt napok szélsőséges időjárása miatt kevesebben jelentkeztek. Minden egészséges, 18 és 65 év közötti legalább 50 kg testsúlyú felnőtt jelentkezhet véradásra. A helyszínekről és időpontokról a Fejér vármegyeiek is az ovs.hu vagy a véradás.hu oldalon tudnak tájékozódni. Csökkentek a kötelező gépjármű felelősségbiztosítási díjak, de a kaszkóárak emelkedtek a második negyedévben. Az egyik biztosítás közvetítő adatai szerint a KGFB átlagdíjak 12%-kal 58 000 forintra mérséklődtek, ugyanakkor a teljes körű kaszkó szerződések csaknem 213 000 forintra drágultak, ami majdnem 4%-kal több, mint az előző év hasonló időszakában. A biztosítók ajánlatai jelentős eltérést mutatnak, ezért az évforduló közelettével a Fejér vármegyeieknek is érdemes alkuszi összehasonlító oldalakon tájékozódni. Jó, ha tudják a dunaújvárosiak is, hogy augusztus 3-ától érvényüket vesztik a régi könyvformátumú személyi igazolványok, érdemes tehát időben ellenőrizni az okmányokat. Fontos tudni, hogy az érintettek nem kapnak külön értesítést a lejáratról. Az új személyi igazolvány bármelyik kormányablakban igényelhető személyes ügyintézéssel, a 70. életévüket betöltött állampolgárok számára az állandó személyi azonosító igazolvány kiállítása díjmentes. Azoknak, akik egészségügyi okból nem tudnak személyesen megjelenni a kormányablakban, lehetőségük van segítséget kérni. Megfelelő igazolás esetén a kormányhivatal munkatársai segítenek megszervezni a mobil ügyintézést. Július 9-ig módosíthatták a felsőoktatásba jelentkezők a megjelölt szakok sorrendjét és pótolhatták a hiányzó dokumentumokat az e-felvételi rendszerében. Jó, ha tudják a Fejér vármegyeiek is, hogy a ponthatárokat várhatóan július 23-án este hirdetik ki. Jó, ha tudják a dunaújvárosiak is, hogy már a MÁV Plus alkalmazásban is elérhetők a vonatinfó adatai. A vonatok, a hívek és a tramtrain járatok mellett a helyközi autóbuszok valós idejű késési adatai is megjelennek. A néhány hét alatt összerakott rendszer többet tud, mint a tavaly nyáron elődje által betiltott információs rendszer. Írjunk végre a várható időjárásról. Sok napsütésre számíthatunk az ország nagy részén, de északkeleten és keleten időnként erőteljesebben is megnövekszik a felhőzet. Jelentős csapadék szinte sehol sem várható, csupán elvétve alakulhat ki egy-egy gyenge futózápor. Estére aztán mindenütt csökken majd a felhőzet. Sokfelé élénk, helyenként erős lökések kísérhetik az északi szelet. Kora reggelre 9 és 18 fok közé hűl a levegő, a legmelegebb órákban pedig 26 és 33 fok valószínű.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Szép reggelt kívánok mindenkinek, elmúlt 6 óra a mikrofonnál Horváth Zoltán Hori. Egy újabb hétfőt kezdünk meg. Itt vannak a legjobb zenék az ébredés és a napindítás mellé. Itt lesz hangulatfelelősként Charles és Eddie közöse, a Would I Lie To You. Az óra elsője pedig a Dark Souls-é, ez a Barbara Streisand. Július 13-a van, rádiózzunk együtt egészen délig.
0: Best FM.

Best FM a legjobb zenék. Ez volt Dario G. slágere, a Carnaval de Paris. Szép reggelt kívánok mindenkinek. Július 13-a van, hétfő. Hamarosan jövök majd a nap érdekességeivel, és természetesen a reggeli témákat is el fogom árulni. Addig is ébredjünk együtt a legjobb zenékkel. Mindenki igyon meg egy kávét, és hallgassa meg Krisztina Aguilera dalát. Ez az Én Adorn Man most itt a Best.

0: Best FM a legjobb zenék. Charles és Eddie közösével ébredhettünk. Ez volt a Would I Lie To You. Szép reggelt kívánok mindenkinek. Július 13-a van, hétfő. A névnaposok a Jenők, a születésnaposok között Lamine Yamalt, Harrison Fordot és Patrick Stewartot köszönhetem. Isten értesse az ünnepelteket. Ezen a napon 1930-ban adták át, nem? Ezen a napon 1923-ban adták át a hollywoodi feliratot, ami egyébként eredetileg Hollywoodlandként szerepelt. 1930-ban viszont az első világbajnokság vette kezdetét, labdarúgó világbajnokság Uruguayban a mai napon, és 1985-ben pedig először rendezték meg a Live Aid jótékonysági koncertet, amin például utoljára adott koncertet a Queen. A legjobb zenékkel pedig megyünk tovább, csak érkezik egy rövid szünet, és természetesen a mai nap reggeli témáit is hozom. Itt lesz velem majd Sikén és a Love on the Run a hírek után.
1: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
2: Ma még gyenge hidegfronti hatás érvényesül, köszöntöm a hallgatókat. Az Oxigén Média híreit hallják, a mikrofonnál Szél Móni. Meghalt Szolnoki Péter, a Bombon együttes énekese. Az előadó művész súlyos betegség után hunyt el, jelentette be a zenekar a közösségi oldalán. Az énekest néhány hete kórházban kezelték, emiatt az együttes nyári koncertjeit is lemondták. Szolnoki Péter 56 éves volt. Itthon idén is megrendezik a Miskolci Dixie és Jazz Fesztivált. A jövő hétvégén 3 napon át ingyenes koncertekkel várják a közönséget. A programok a színvateraszon és a Városház téren zajlanak. A fesztivál péntek esti koncertjén több mint 20 zenész a swing aranykorát idézi meg. Szombaton este lép fel a Miskolc Dixieland Band. Pánik tört ki a Ryanair légitársaság Szalonikiből a németországi Memmingenben tartó járatán, miután a felszállást követően betört a repülőgép egyik ablaka, és az ott ülő utas megsérült. A szerb férfi utastársai húzták vissza az ablaknyílásból, majd miután a gép visszatért a görög reptérre, kórházba szállították. Azt a vizsgálat deríti ki, miért tört be a repülőgép ablaka. Újabb helyszíneken mutatta ki azbeszt szennyezést a laboreredmények Sopronban. A legutóbb vizsgált 44 közül 24 helyen találtak osztrák bányákból érkezett szennyezett kőzúzalékot. A helyi hatóságok leállították ugyanaz érintett bányát.

0: Palota koncert az Oroszlános udvarban, július 31-én és augusztus 1-én a Mindörökké Operett című műsorral várják a közönséget. A 12. alkalommal megvalósuló gála a magyar operett játszás meghatározó művészeit és a budapesti Operett Színház szólistáit vonultatja fel. Felcsendül a Csárdás királynő, a Marica grófnő, a Cirkusz hercegnő, a Cigányszerelem és a Vígőzvegy is. Az idei program kiemelt eleme lesz a Csárdás királynő magyarországi bemutatójának 110. évfordulójáról tisztelgő ünnepi blokk. 14. Leó pápa abban bízik, hogy fel lehet számolni a szegénység és a világban még létező igazságtalanságokait. A katolikus egyházfő erről azon a közös ebéden beszélt, amelyet több mint 200 nehéz helyzetben lévő felnőttel és gyermekkel fogyasztott el a nyári rezidencia kertjében. A fogásokat római éttermek ajánlották fel.
1: Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
0: Átmenetileg dr. Kővágó Levente orvosigazgató látja el a főigazgatói feladatokat. Köszöntöm a hallgatókat, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. A Dunaújvárosi Szent Pantaleon Kórház közösségi oldalán közzétett tájékoztatás szerint dr. Szilágyi Őrs főigazgató távozását követően 2026. július 1-től átmenetileg dr. Kővágó Levente orvosigazgató látja el a főigazgatói feladatokat. A kórház kiemelte, hogy vezetése és valamennyi munkatársa továbbra is a megszokott elhivatottsággal és magas szakmai színvonalon dolgozik a betegek gyógyulásáért és egészségének megőrzéséért, írja oldalán a Duna Online. A Dunaújvárosi Kereskedelmi és Iparkamara közösségi oldalán hívta fel a figyelmet a kaptár, vagyis a Kamara Ipari Kapacitás Megosztó Adattára elnevezésű online platformra, amely a vállalkozások közötti üzleti kapcsolatok kialakítását, illetve bővítését segíti. A tájékoztatás szerint a rendszer egyik legnagyobb előnye, hogy mesterséges intelligencia támogatásával ajánl egymásnak üzleti partnereket. A platformot elsősorban azoknak a cégeknek érdemes használniuk, amelyek szabad gyártási vagy szolgáltatási kapacitással rendelkeznek, új megrendeléseket keresnek, vagy beszállítóként szeretnének kapcsolódni a hazai vállalkozások együttműködéseibe. Hamarosan jelentős változásra kell készülnünk a közlekedőknek a város egyik legforgalmasabb pontján. Dunaújvárosban két buszmegálló felújítás miatt ideiglenes megállókra, illetve időszakos forgalomkorlátozásokra is számítani kell. Július 13-án megkezdődik a buszmegálló felújítás Dunaújváros egyik legforgalmasabb részén, a Vasmű úton. A munkálatok miatt a kórház felüli oldalon közlekedő autóbuszok ideiglenes megállókból indulnak majd. A beruházás összköltsége 80 millió forint. Az önkormányzat tájékoztatása szerint ebből az összegből valósul meg a buszmegállók felújítása, miközben a városnak továbbra is finanszírozni kell az út karbantartási feladatokat, a kátyúzást, a jelzőlámpák működtetését és karbantartását, valamint az útburkolati jelek felfestését is. Július 9-ig módosíthatták a felsőoktatásba jelentkezők a megjelölt szakok sorrendjét és pótolhatták a hiányzó dokumentumokat az e-felvételi rendszerében. Jóha tudják a Fejér vármegyeiek is, hogy a ponthatárokat várhatóan július 23-án este hirdetik ki. Hírünk végre a várható időjárásról. Sok napsütésre számíthatunk az ország nagy részén, de északkeleten és keleten időnként erőteljesebben is megnövekszik a felhőzet. Jelentős csapadék szinte sehol sem várható, csupán elvétve alakulhat ki egy-egy gyenge futózápor. Estére aztán mindenütt csökken majd a felhőzet. Sokfelé élénk, helyenként erős lökések kísérhetik az északi szelet. Kora reggelre 9 és 18 fok közé hűl a levegő, a legmelegebb órákban pedig 26 és 33 fok valószínű.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

Best FM a legjobb zenék, ez volt a Rednex és a Wish You Were Here. Szép reggelt kívánok mindenkinek. Ígértem, hogy hozom a mai reggel témáit, hát már mondom is, 7 óra után Pink érkezik, ugyanis most stúdióban vonult, és a 10. stúdióalbumán dolgozik, úgyhogy jönnek a részletek erről. Aztán 8 óra után pedig a Faith No More jön, akik visszatérnek méghozzá a jelek szerint. Megnézzük, hogy mik ezek a jelek, és természetesen elárulom azt is, hogy mikor lehet ez a visszatérés pontosan. Aztán 9 óra után pedig Janet Jackson jön, aki egyetlen egy koncert erejéig tér vissza a színpadra, az Egyesült Királyságba, és természetesen egész reggel szólnak a legjobb zenék az ébredés és a napindítás mellé, így június 13-án hétfőn Justin Timberlake a következő 3 percben az ébresztő felelős, jön a Rock Your Body.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Jönnek a friss hírek, információk, 7 óra után pedig a nap első témáját hozom. Jön Pink, aki a 10. stúdióalbumán dolgozik, és hát lehet, hogy egy hatalmas nagy koncert fogja mindezt követni. Jönnek a részletek, na meg természetesen a legjobb zenéket is bekészítettem az ébredés és a napindítás mellé. Itt lesz velem a Black Eyed Peas csapata, a Meet Me Halfway-t hozzák majd.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.1 Best FM. 93.1 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. Reklám.
2: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban éri el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk, kedvező áron. 0620 384 3050.
3: Új ülőgarnitúrát még ma? Igen, az SC Home megoldja. Több mint 100 ülőgarnitúra készleten, többféle színben. Csekkold le készletünket scbútor.hu vagy az áruházban Széchenyi út 116.
0: A Best FM-en minden pillanat

a legjobb zenék. A Best FM minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejtelése.

a legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: Best FM. A legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék. Reklámot hallottak. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
1: Átmenetileg dr. Kővágó Levente orvosigazgató látja el a főigazgatói feladatokat. Köszöntöm a hallgatókat. Szél Móni vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. A Dunaújvárosi Szent Pantaleon Kórház közösségi oldalán közzétett tájékoztatás szerint dr. Szilágyi Őrs főigazgató távozását követően 2026. július 1-től átmenetileg dr. Kővágó Levente orvosigazgató látja el a főigazgatói feladatokat. A kórház kiemelte, hogy vezetése és valamennyi munkatársa továbbra is a megszokott elhivatottsággal és magas szakmai színvonalon dolgozik a betegek gyógyulásáért és egészségének megőrzéséért, írja oldalán a Duna Online. Az aszályos időjárás ismét egyre több gondot okoz megyeszerte. Az elmúlt napokban megszaporodtak a szabadtéri tűzesetek, vasárnap pedig újabb riasztást kaptak a katasztrófavédelem munkatársai Pákoznál. Nyaralókat veszélyeztettek a lángok, a tűzben az egyik ház teljesen megsemmisült, egy 70 év körüli férfi pedig súlyos sérülésekkel vitte kórházba a mentők. Vasárnap délelőtt a Dunaújvárosi repülőtéren csaptak fel a lángok, ám szerencsére itt nem történt személyi sérülés. A Dunaújvárosi tűzoltókkal közösen több irányból több gyors beavatkozó sugárral és kéziszerszámokkal oltottuk a tüzet, személyi sérülés anyagi kár szerencsére nem keletkezett, olvasható a Baracsi tűzoltók közösségi posztjában. A Dunaújvárosi Kereskedelmi és Iparkamara közösségi oldalán hívta fel a figyelmet a kaptár, vagyis a Kamara Ipari Kapacitás Megosztó Adattára elnevezésű online platformra, amely a vállalkozások közötti üzleti kapcsolatok kialakítását, illetve bővítését segíti. A tájékoztatás szerint a rendszer egyik legnagyobb előnye, hogy mesterséges intelligencia támogatásával ajánl egymásnak üzleti partnereket. A platformot elsősorban azoknak a cégeknek érdemes használniuk, amelyek szabad gyártási vagy szolgáltatási kapacitással rendelkeznek, új megrendeléseket keresnek, vagy beszállítóként szeretnének kapcsolódni a hazai vállalkozások együttműködéseibe. Július 1-én megkezdte szokásos nyári ellenőrzés sorozatát a Nemzeti Adó és Vámhivatal. Az országos akció során a revizorok turisták által kedvelt üdülőhelyeket, strandokon, illetve szabadtéri rendezvényeken egyaránt vizsgálódnak. Az ellenőrzések itt Fejér vármegyében is augusztus 31-ig tartanak. Hírénk végén a várható időjárásról. Sok napsütésre számíthatunk az ország nagy részén, de északkeleten és keleten időnként erőteljesebben is megnövekszik a felhőzet. Jelentős csapadék szinte sehol sem várható. Csupán elvétve alakulhat ki egy-egy gyenge futózápor. Estére aztán mindenütt csökken majd a felhőzet. Sokfelé élénk, helyenként erős lökések kísérhetik az északi szelet. Kora reggelre 9 és 18 fok közé hűl a levegő, a legmelegebb órákban pedig 26 és 33 fok valószínű.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Pink dolgozik a 10. stúdióalbumán, és hogy ezután lesz-e koncertsorozat, az is ki fog derülni. Szép reggelt kívánok mindenkinek, elmúlt 7 óra. A mikrofonnál Horváth Zoltán, Hori. Július 13-a van, hétfő. Együtt indítjuk a reggelt, méghozzá a legjobb zenékkel. Itt lesz velem az Ace of Base, a Life is a Flower-rel, az óra elsője pedig Santanai, ez a Maria Maria.
0: Best FM.

Best FM a legjobb zenék új zenei korszak kapujában. Pink ugyanis csinálja az új stúdióalbumát, ami sorban a 10. és egy friss információ szerint ez izgalmas fejezetet nyithat az énekesnő pályafutásában. 2024-ben még egy hatalmasat turnézott, aztán 25 elején bevonult a stúdióba, mivel az alkotói folyamatában tudatosan elválasztja a koncertezést a dalszerzéstől. Friss hangzásvilág lesz, de radikális stílusváltásra nem kell számítani, de a zenei irányvonal egyértelműen aktuális lesz és bőven fejlődött. A fókusz jelenleg a stúdió munkálatok befejezésére és a nagyszabású felvezető kampány előkészítésére összpontosul. Úgyhogy Pink bent van a stúdióban, és hát hogyha elrobban ez az album, akkor nem kizárt, hogy újra turnénak fog indulni. Nagyon kívánom neki, hogy így legyen, egy vagány csajsziról beszélünk, és szerintem zseniális. Mind az előadás mondja, mind a zenéi. A legjobb zenét sorát pedig most egy olyan csapattal folytatom, akik nem régiben egy színpadon álltak, mert hogy az egyik nagy slágerük bekerült a retro elismeréses könyvtárba, és ezzel kapcsolatban Fergie is csatlakozott újra a csapathoz. Innen lehet tudni, hogy kikről van szó. Jön a Black Eyed Peas és a Meet Me Halfway most a reggel mellé.

fact. Should truly be a reason for us to change.

0: Best FM a legjobb zenék. Ez volt a Topaz és a New Million, egy igazi nagy klubsláger a 2000-es évek elejéből, és most egy rövid szünet, aztán folytatom az ébredést és a napindítást a legjobb zenékkel. Itt lesz velem Alice DJ a 90-es évekből, a Better of All.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
2: Ma még gyenge hidegfronti hatás érvényesül, köszöntöm a hallgatókat. Az Oxigén Média híreit hallják, a mikrofonnál Szél Móni. A Magyar Állam kincstárnál kell regisztrálni az egyedülálló szülőknek az iskolakezdési támogatáshoz. A 100 000 forint minden egy szülős családnak jár, de ehhez változás bejelentési kérelmet kell benyújtani az ügyfélkapun, személyesen bármelyik kormányablakban, vagy az Állam kincstár ügyfélszolgálatán. A balatoni hajózás 180 éves jubileuma alkalmából meghirdetett Építs hajót kreatív pályázatra az ország számos általános iskolájából érkeztek ötletes, igényesen elkészített alkotások. A hajózási vállalat szerint a pályázó osztályok bámulatos kreativitással, változatos anyagok felhasználásával keltették életre a Balaton ikonikus hajóit. 14. Leó pápa abban bízik, hogy fel lehet számolni a szegénység és a világban még létező igazságtalanságokait. A katolikus egyház erről azon a közös ebéden beszélt, amelyet több mint 200 nehéz helyzetben lévő felnőttel és gyermekkel fogyasztott el a nyári rezidencia kertjében. A fogásokat római éttermek ajánlották fel. Egy új 15 milliárd eurós európai befektetési alap segítheti a gyors növekedésű, innovatív vállalkozásokat. Erről számolt be a pénzügyminiszter. Az Európai Beruházási Bank kezdeményezésének célja, hogy az ígéretes európai cégek ne kényszerüljenek az Európai Unión kívül finanszírozást keresni. Az alap a magyar innovatív vállalkozások számára is új növekedési lehetőséget teremthet, és a magyar költségvetésnek nem jelent befizetési kötelezettséget. Budavári Palota koncert az Oroszlános udvarban. Július 31-én és augusztus 1-én a Mindörökké Operett című műsorral várják a közönséget. A 12. alkalommal megvalósuló gála a magyar operett játszás meghatározó művészeit és a Budapesti Operett Színház szólistáit vonultatja fel. Felcsendül a Csárdás királynő, a Marica grófnő, a Cirkusz hercegnő, a Cigányszerelem és a Vígőzvegy is. Az idei program kiemelt eleme lesz a Csárdás királynő magyarországi bemutatójának 110. évfordulója előtt tisztelgő ünnepi blokk. Elfogták azt a győrteleki férfit, akit fogolyszökés miatt a rendőrség 50 legkeresettebb bűnözőjének listáján szerepeltetett. A kábítószer kereskedelem miatt elítélt 40 éves férfi bűnügyi felügyelet alatt állt, de levágta magáról az elektronikus nyomkövetőt és megszökött. A rendőrök egy józsefvárosi lakásban fogták el, kezdeményezték a tartóztatását. Itthon idén is megrendezik a Miskolci Dixie és Jazz Fesztivált. A jövő hétvégén 3 napon át ingyenes koncertekkel várják a közönséget. A programok a Színva teraszon és a Városház téren zajlanak. A fesztivál péntek esti koncertjén több mint 20 zenész a swing aranykorát idézi meg. Szombaton este lép fel a Miskolc Dixieland Band.
1: Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
2: Átmenetileg dr. Kővágó Levente orvosigazgató látja el a főigazgatói feladatokat. Köszöntöm a hallgatókat. Szél Móni vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. A Dunaújvárosi Szent Pantaleon Kórház közösségi oldalán közzétett tájékoztatás szerint dr. Szilágyi Őrs főigazgató távozását követően 2026. július 1-től átmenetileg dr. Kővágó Levente orvosigazgató látja el a főigazgatói feladatokat. A kórház kiemelte, hogy vezetése és valamennyi munkatársa továbbra is a megszokott elhivatottsággal és magas szakmai színvonalon dolgozik a betegek gyógyulásáért és egészségének megőrzéséért, írja oldalán a Duna Online. Hamarosan jelentős változásra kell készülniük a közlekedőknek a város egyik legforgalmasabb pontján. Dunaújvárosban két buszmegálló felújítás miatt ideiglenes megállókra, illetve időszakos forgalomkorlátozásokra is számítani kell. Július 13-án megkezdődik a buszmegálló felújítás a Dunaújváros egyik legforgalmasabb részén, a Vasmű úton. A munkálatok miatt a kórház felüli oldalon közlekedő autóbuszok ideiglenes megállókból indulnak majd. A beruházás összköltsége 80 millió forint. Az önkormányzat tájékoztatása szerint ebből az összegből valósul meg a buszmegállók felújítása, miközben a városnak továbbra is finanszírozni kell az út karbantartási feladatokat, a kátyúzást, a jelzőlámpák működtetését és karbantartását, valamint az útburkolati jelek felfestését is. A Katonai Emlékpark Pákozd irodalmi időutazásra hívta az érdeklődőket július 10-én, ám ezúttal Székesfehérvárra. Az esten a magyar irodalom legszebb versei, illetve prózai részletei idézték meg a magyar kultúra időtálló értékeit. Az Egyházmegyei Múzeum belső udvarán tartott Szeretlek, mint halálig nemzetem című esten Meleg Vilmos és Molnár Julianna nagyváradi színészek, valamint Tolcsvai Béla közös előadását láthatták az érdeklődők, írja a FEOL. Ismét véradásra hív mindenkit az Országos Vérellátó Szolgálat és a Vöröskereszt. A biztonságos nyári ellátás érdekében naponta legalább 1600-1800 véradóra van szükség, de az elmúlt napok szélsőséges időjárása miatt kevesebben jelentkeztek. Minden egészséges, 18 és 65 év közötti legalább 50 kg testsúlyú felnőtt jelentkezhet véradásra. A helyszínekről és időpontokról a Fejér vármegyeiek is az ovs.hu vagy a véradás.hu oldalon tudnak tájékozódni. Hírünk végén a várható időjárásról. Sok napsütésre számíthatunk az ország nagy részén, de északkeleten és keleten időnként erőteljesebben is megnövekszik a felhőzet. Jelentős csapadék szinte sehol sem várható, csupán elvétve alakulhat ki egy-egy gyenge futózápor. Estére aztán mindenütt csökken majd a felhőzet. Sokfelé élénk, helyenként erős lökések kísérhetik az északi szelet. Kora reggelre 9 és 18 fok közé hűl a levegő, a legmelegebb órákban pedig 26 és 33 fok valószínű.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

Ezt a FM a legjobb zenék, szép reggelt kívánok mindenkinek. Július 13-a van, hétfő, a születésnaposok között Lamine Yamalt, Harrison Fordot és Patrick Stewartot köszönhetem. Isten értesse az ünnepelteket és a jenőket, mert hogy ők a mai névnaposok. Ezen a napon 1923-ban avatták fel a hollywoodi feliratot, és 1930-ban pedig Uruguayban rendezték meg az első labdarúgó világbajnokságot. 1985-ben pedig a Live Aid első nagyszabású jótékonysági koncertet rendezték meg, amiben többek között fellépett David Bowie, Bob Dylan és a Queen is, utoljára itt álltak egyébként színpadon. A legjobb zenékkel pedig megyünk tovább, és természetesen a reggelbe hozok még témákat is. 8 óra után hamarosan a Faith No More csapatával foglalkozunk, addig is most szóljanak még a legjobb zenék, mert ebből az órából van még bőven hátra. Itt lesz vele majd Avril Lavigne és a Skater Boy, na meg most Mark Morrison, ez a Return of the Mac.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Jönnek a friss hírek, információk, utána pedig érkezik majd a Faith No More csapata, akik most a jelek szerint 2027-ben újra összeállhatnak. Jönnek a részletek, no meg a legjobb zenéket is bekészítettem az ébredés és a napindítás mellé. Jennifer Lopez érkezik a Get Right-tal a következő órában.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.1 Best FM. 93.1 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. Reklám.
2: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban érje el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0630 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0620 384 3050.
3: Új ülőgarnitúrát még ma? Igen, az SC Home megoldja. Több mint 100 ülőgarnitúra készleten, többféle színben. Csekkold le készletünket scbútor.hu vagy az áruházban Széchenyi út 116.
0: A Best FM-en minden

0: A legjobb zenék. Reklámot hallottak. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
1: Átmenetileg dr. Kővágó Levente orvosigazgató látja el a főigazgatói feladatokat. Köszöntöm a hallgatókat. Szél Móni vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. A Dunaújvárosi Szent Pantaleon Kórház közösségi oldalán közzétett tájékoztatás szerint dr. Szilágyi Őrs főigazgató távozását követően 2026. július 1-től átmenetileg dr. Kővágó Levente orvosigazgató látja el a főigazgatói feladatokat. A kórház kiemelte, hogy vezetése és valamennyi munkatársa továbbra is a megszokott elhivatottsággal és magas szakmai színvonalon dolgozik a betegek gyógyulásáért és egészségének megőrzéséért, írja oldalán a Duna Online. A Katonai Emlékpark Pákozd irodalmi időutazásra hívta az érdeklődőket július 10-én, ám ezúttal Székesfehérvárra. Az esten a magyar irodalom legszebb versei, illetve prózai részletei idézték meg a magyar kultúra időtálló értékeit. Az Egyházmegyei Múzeum belső udvarán tartott Szeretlek, mint halálig nemzetem című esten Meleg Vilmos és Molnár Julianna nagyváradi színészek, valamint Tolcsvai Béla közös előadását láthatták az érdeklődők, írja a FEOL. A Dunaújvárosi Kereskedelmi és Iparkamara közösségi oldalán hívta fel a figyelmet a Kaptár, vagyis a Kamara Ipari Kapacitás Megosztó Adattára elnevezésű online platformra, amely a vállalkozások közötti üzleti kapcsolatok kialakítását, illetve bővítését segíti. A tájékoztatás szerint a rendszer egyik legnagyobb előnye, hogy mesterséges intelligencia támogatásával ajánl egymásnak üzleti partnereket. A platformot elsősorban azoknak a cégeknek érdemes használniuk, amelyek szabad gyártási vagy szolgáltatási kapacitással rendelkeznek, új megrendeléseket keresnek, vagy beszállítóként szeretnének kapcsolódni a hazai vállalkozások együttműködéseivel. Ismét véradásra hív mindenkit az Országos Vérellátó Szolgálat és a Vöröskereszt. A biztonságos nyári ellátás érdekében naponta legalább 1600-1800 véradóra van szükség, de az elmúlt napok szélsőséges időjárása miatt kevesebben jelentkeztek. Minden egészséges, 18 és 65 év közötti legalább 50 kg testsúlyú felnőtt jelentkezhet véradásra. A helyszínekről és időpontokról a Fejér vármegyeiek is az ovs.hu vagy a véradás.hu oldalon tudnak tájékozódni. Hírünk végén a várható időjárásról. Sok napsütésre számíthatunk az ország nagy részén, de észak-keleten és keleten időnként erőteljesebben is megnövekszik a felhőzet. Jelentős csapadék szinte sehol sem várható, csupán elvétve alakulhat ki egy-egy gyenge futózápor. Estére aztán mindenütt csökken majd a felhőzet. Sokfelé élénk, helyenként erős löpések kísérhetik az északi szelet. Kora reggelre 9 és 18 fok közé hűl a levegő, a legmelegebb órákban pedig 26 és 33 fok valószínű.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Szép reggelt kívánok mindenkinek, elmúlt 8 óra, a mikrofonnál Horváth Zoltán. Hori, július 13-a van, indul a hét, ugyanis hétfő van, a legjobb zenék mellett pedig ebben az órában a Faith No More-ral fogunk foglalkozni, akik 2027-ben minden jelek szerint újra összeállnak. Jönnek a részletek, és a kezdés pedig a Duran Durané, ez a Reach Up for the Sunrise.
0: Best FM.

Best FM a legjobb zenék. Hosszú csend után a Faith No More egyetlen rejtélyes poszttal hozta lázba a rock zene világát. A zenekar a közösségi oldalán egy koncertközönséget ábrázoló fotót jelentetett meg a jól ismert 8-tagú csillagmotívummal és egyetlen sokat mondó felirattal. 2027. Bár hivatalos magyarázat nem érkezett a képhez, a háttérben zajló események egyértelműen egy nagyszabású visszatérésre utalnak. Ezzel egyébként egy évtizedes szünet érhet véget. A zenekel utoljára ugyanis 2016-ban állt színpadra. A 98-ban már egyszer feloszlott, majd 2009-ben újra egyesült formáció egyelőre nem hirdetett meg konkrét turnédátumokat. A titokzatos előzetes azonban elég okot ad arra, hogy feltételezzük, hogy a rajongók jövőre újra élőben láthatják a zenekart. Nagyon kíváncsi vagyok erre, mert hát a Faith No More-t itt is nagyon szeretjük a Best FM-en, úgyhogy ez kétségtelen a mi generációnknak az egyik hatalmas nagy együttese, úgyhogy nagyon-nagyon kívánom, hogy a zenekar visszatérjen, és 2027-ben újra láthassuk, hogy élőben milyenek is voltak. A legjobb zenékkel pedig folytatom az ébredést és a napindítást. Itt lesz velem a KLF csapata, a folytatás viszont Jennifer Lopez-é. Ez a Get Right!

where the moo moo makes.

0: Best FM a legjobb zenék, ez volt a TNT és az Ébren álmodunk, mi viszont ébredünk még a legjobb zenékkel, bár egy rövid szünet következik, aztán kezdem is majd a Molokkóval és a Sing It Back-kel a hírek után.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
2: Ma még gyenge hidegfronti hatás érvényesül, köszöntöm a hallgatókat. Az Oxigén Média híreit hallják, a mikrofonnál Szél Móni. A Magyar Állam kincstárnál kell regisztrálni az egyedülálló szülőknek az iskolakezdési támogatáshoz. A 100 000 forint minden egyszülős családnak jár, de ehhez a változás bejelentési kérelmet kell benyújtani az ügyfélkapun, személyesen bármelyik kormányablakban, vagy az Állam kincstár ügyfélszolgálatán. A balatoni hajózás 180 éves jubileuma alkalmából meghirdetett Építs hajót kreatív pályázatra az ország számos általános iskolájából érkeztek ötletes, igényesen elkészített alkotások. A hajózási vállalat szerint a pályázó osztályok bámulatos kreativitással, változatos anyagok felhasználásával keltették életre a Balaton ikonikus hajóit. 14. Leó pápa abban bízik, hogy fel lehet számolni a szegénység és a világban még létező igazságtalanságokait. A katolikus egyházfő erről azon a közös ebéden beszélt, amelyet több mint 200 nehéz helyzetben lévő felnőttel és gyermekkel fogyasztott el a nyári rezidencia kertjében. A fogásokat római éttermek ajánlották fel. Egy új 15 milliárd eurós európai befektetési alap segítheti a gyors növekedésű, innovatív vállalkozásokat. Erről számolt be a pénzügyminiszter. Az Európai Beruházási Bank kezdeményezésének célja, hogy az ígéretes európai cégek ne kényszerüljenek az Európai Unión kívül finanszírozást keresni. Az alap a magyar innovatív vállalkozások számára is új növekedési lehetőséget teremthet, és a magyar költségvetésnek nem jelent befizetési kötelezettséget. Meghalt Szolnoki Péter, a Bombon együttes énekese. Az előadó művész súlyos betegség után hunyt el, jelentette be a zenekar a közösségi oldalán. Az énekest néhány hete kórházban kezelték, emiatt az együttes nyári koncertjeit is lemondták. Szolnoki Péter 56 éves volt. Budavári Palota koncert az Oroszlános udvarban. Július 31-én és augusztus 1-én a Mindörökké Operett című műsorral várják a közönséget. A 12. alkalommal megvalósuló gála a magyar operett játszás meghatározó művészeit és a budapesti Operett Színház szólistáit vonultatja fel. Felcsendül a Csárdás királynő, a Marica grófnő, a Cirkusz hercegnő, a Cigányszerelem és a Vígőzvegy is. Az idei program kiemelt eleme lesz a Csárdás királynő magyarországi bemutatójának 110. évfordulója előtt tisztelgő ünnepi blokk. Elfogták azt a győrteleki férfit, akit fogolyszökés miatt a rendőrség 50 legkeresettebb bűnözőjének listáján szerepeltetett. A kábítószer kereskedelem miatt elítélt 40 éves férfi bűnügyi felügyelet alatt állt, de levágta magáról az elektronikus nyomkövetőt és megszökött. A rendőrök egy józsefvárosi lakásban fogták el, kezdeményezték a tartóztatását.

0: feladatokat. A kórház kiemelte, hogy vezetése és valamennyi munkatársa továbbra is a megszokott elhivatottsággal és magas szakmai színvonalon dolgozik a betegek gyógyulásáért és egészségének megőrzésért, írja oldalán a Duna Online. Hamarosan jelentős változásra kell készülniük a közlekedőknek a város egyik legforgalmasabb pontján. Dunaújvárosban két buszmegálló felújítás miatt ideiglenes megállókra, illetve időszakos forgalomkorlátozásokra is számítani kell. Július 13-án megkezdődik a buszmegálló felújítás a Dunaújváros egyik legforgalmasabb részén, a Vasmi úton. A munkálatok miatt a kórház felüli oldalon közlekedő autóbuszok ideiglenes megállókból indulnak majd. A beruházás összköltsége 80 millió forint. Az önkormányzat tájékoztatása szerint ebből az összegből valósul meg a buszmegállók felújítása, miközben a városnak továbbra is finanszírozni kell az út karbantartási feladatokat, a kátyúzást, a jelzőlámpák működtetését és karbantartását, valamint az út burkolati jelek felfestését is. A Katonai Emlékpark Pákozd irodalmi időutazásra hívta az érdeklődőket július 10-én, ám ezúttal Székesfehérvárra. Az esten a magyar irodalom legszebb versei, illetve prózai részletei idézték meg a magyar kultúra időtálló értékeit. Az Egyházmegyei Múzeum belső udvarán tartott Szeretlek, mint halálig nemzetem című esten Meleg Vilmos és Molnár Julianna nagyváradi színészek, valamint Tolcsvai Béla közös előadását láthatták az érdeklődők, írja a FEOL. Ismét véradásra hív mindenkit az Országos Vérellátó Szolgálat és a Vöröskereszt. A biztonságos nyári ellátás érdekében naponta legalább 1600-1800 véradóra van szükség, de az elmúlt napok szélsőséges időjárása miatt kevesebben jelentkeztek. Minden egészséges, 18 és 65 év közötti legalább 50 kg testsúlyú felnőtt jelentkezhet véradásra. A helyszínekről és időpontokról a Fejér vármegyeiek is az ovs.hu vagy a véradás.hu oldalon tudnak tájékozódni. Hírünk végén a várható időjárásról. Sok napsütésre számíthatunk az ország nagy részén, de északkeleten és keleten időnként erőteljesebben is megnövekszik a felhőzet. Jelentős csapadék szinte sehol sem várható, csupán elvétve alakulhat ki egy-egy gyenge futózápor. Estére aztán mindenütt csökken majd a felhőzet. Sokfelé élénk, helyenként erős lökések kísérhetik az északi szelet. Kora reggelre 9 és 18 fok közé hűl a levegő, a legmelegebb órákban pedig 26 és 33 fok valószínű.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

Best FM a legjobb zenék, ez volt Sean Paul és a Vivi Burnin. Szép napot kívánok mindenkinek. Július 13-a van hétfő, a Jenők a névnaposok, a születésnaposok között pedig Harrison Fordot, Patrick Stewartot és Lemini Yamalt köszönhetem. Isten értesse az ünnepelteket. Hamarosan érkezek majd 9 óra után Janet Jacksonnal, ugyanis most visszatér egy koncert erejéig a színpadra. Jönnek a részletek, na meg természetesen a legjobb zenék. Ebben az órában még biztos hozom majd Curtis és Péli Barna közösét, a Hófehér Jaguárt, na meg most Whitney Houstont, ugyanis az I'm Every Woman-nel érkezik ide a Bestre.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Jönnek a friss hírek, információk, 9 óra után pedig Janet Jacksonnal foglalkozunk, aki most visszatér a színpadra, lehet annak köszönhetően, hogy a Michael, a testvérének a filmje ilyen hatalmasat robbant a mozikba és visszahozta az egész Jackson kultúrát, és az Egyesült Királyságban lép majd színpadra egyetlen koncert erejéig Janet, úgyhogy jönnek majd a részletek, na meg a legjobb zenék. Itt lesz velem Beyoncé, a Halo-val érkezik majd.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Itt a nyár, itt a júliusi ajánlatunk. Még több élmény, még több feltöltődés, még több olvasnivaló, még több kikapcsolódás. Két lap egy áráért. Keresse az újságárusoknál a Lakáskultúra, a Vidék Íze és az Automotor magazinok dupla ajánlatát. Most a magazin mellé egy korábbi lapszámot ajándékba adunk. Az akció július 31-ig vagy a készlet erejéig tart.
3: Legyen a nyár a megújulás időszaka. Plasztikai műtétek most 30%-os kedvezménnyel a Dr. Rose Mogán Kórház plasztikai sebészeti részlegén. Használja ki a szabadság nyújtotta lehetőségeket, és valósítsa meg a régóta tervezett változást. Ismerje meg lehetőségeit ingyenes konzultációnkon. www.drrose.hu.
0: Reklámot hallottak. 93.1 Best FM. 93.1 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. Reklám.
4: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban éri el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0620 384 3050.
0: A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es.

a legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: Best FM, a legjobb zenék. Reklámot hallottak. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
1: Átmenetileg dr. Kővágó Levente orvosigazgató látja el a főigazgatói feladatokat. Köszöntöm a hallgatókat. Szél Móni vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. A Dunaújvárosi Szent Pantaleon Kórház közösségi oldalán közzétett tájékoztatás szerint dr. Szilágyi Őrs főigazgató távozását követően 2026. július 1-től átmenetileg dr. Kővágó Levente orvosigazgató látja el a főigazgatói feladatokat. A kórház kiemelte, hogy vezetése és valamennyi munkatársa továbbra is a megszokott elhivatottsággal és magas szakmai színvonalon dolgozik a betegek gyógyulásáért és egészségének megőrzéséért, írja oldalán a Duna Online. A Dunaújvárosi Kereskedelmi és Iparkamara közösségi oldalán hívta fel a figyelmet a kaptár, vagyis a Kamara Ipari Kapacitás Megosztó Adattára elnevezésű online platformra, amely a vállalkozások közötti üzleti kapcsolatok kialakítását, illetve bővítését segíti. A tájékoztatás szerint a rendszer egyik legnagyobb előnye, hogy mesterséges intelligencia támogatásával ajánl egymásnak üzleti partnereket. A platformot elsősorban azoknak a cégeknek érdemes használniuk, amelyek szabad gyártási vagy szolgáltatási kapacitással rendelkeznek, új megrendeléseket keresnek, vagy beszállítóként szeretnének kapcsolódni a hazai vállalkozások együttműködéseibe. Hamarosan jelentős változásra kell készülni a közlekedőknek a város egyik legforgalmasabb pontján. Dunaújvárosban két buszmegálló felújítás miatt ideiglenes megállókra, illetve időszakos forgalomkorlátozásokra is számítani kell. Július 13-án megkezdődik a buszmegálló felújítás a Dunaújváros egyik legforgalmasabb részén, a Vasmű úton. A munkálatok miatt a kórház felüli oldalon közlekedő autóbuszok ideiglenes megállókból indulnak majd. A beruházás összköltsége 80 millió forint. Az önkormányzat tájékoztatása szerint ebből az összegből valósul meg a buszmegállók felújítása, miközben a városnak továbbra is finanszírozni kell az út karbantartási feladatokat, a kátyúzást, a jelzőlámpák működtetését és karbantartását, valamint az útburkolati jelek felfestését is. Július 9-ig módosíthatták a felsőoktatásba jelentkezők a megjelölt szakok sorrendjét és pótolhatták a hiányzó dokumentumokat az e-felvételi rendszerében. Jó, ha tudják a Fejér vármegyeiek is, hogy a ponthatárokat várhatóan július 23-án este hirdetik ki. Hírenk végre a várható időjárásról. Sok napsütésre számíthatunk az ország nagy részén, de északkeleten és keleten időnként erőteljesebben is megnövekszik a felhőzet. Jelentős csapadék szinte sehol sem várható, csupán elvétve alakulhat ki egy-egy gyenge futózápor. Estére aztán mindenütt csökken majd a felhőzet. Sokfelé élénk, helyenként erős lökése kísérhetik az északi szelet. Kora reggelre 9 és 18 fok közé hűl a levegő, a legmelegebb órákban pedig 26 és 33 fok valószínű.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: És érkezik Janet Jackson, aki egyetlen koncert erejéig visszatér a színpadra. Jönnek a részletek, no meg a legjobb zenék. Szép reggelt kívánok mindenkinek a mikrofonnál. Horváth Zoltán, Hori, július 13-a van, elmúlt 9 óra, és ebben az órában a hangulat felelősök között ott van George Michael, na meg az Outkast. Velük indulunk, rádiózunk együtt egészen délig.
0: Best FM.

0: Best FM. A legjobb zenék.
1: Lotfi Begi. Kollányi Zsuzsi. Dr. Béres. És a régi nyár.

Semmit se változtál. Behunyom a szemem és ott leszek, ahogy a fröccsök bölcs nálunk árvizet. Nincs kontroll, mindenki az emberünk, ahogy a fesztiválokon majd elveszünk. Úgy kerülünk elő, hogyha itt a reggel, mosolyogva, üres zsebbe. Új

Best FM a legjobb zenék, egyetlen egy koncert erejéig tér vissza. Janet Jackson az Egyesült Királyságba a színpadra. Májusban ünnepelte egyébként a Poppikon a 60. születésnapját, és bejelentette egyetlen brit fellépését, ami augusztus 19-én lesz, méghozzá egy királyi birtokon. Ez egyébként egy fesztivál, és kiemelt vendégek is lesznek majd Janet Jackson mellett, mint például a Soul to Soul. Ez is teljessé teszi, hogy a hip-hop és a soul dallamokról fog szólni ez az egész. Dupla az ünnep, ugyanis az énekesnő a kerek születésnapja mellett azt is megünnepli, hogy a Rhythm Nation című albuma idén bekerült a Grammy Hall of Fame gyűjteményben. És amellett nem menjünk el, hogy ezt a birtokon lévő fesztivált még nagyon nagy világsztárok színesítik majd az utána lévő napokban. Lionel Richie, Ricky Martin és Eric Clapton is színpadra fog majd lépni ezen a történelmi helyszínen, tehát Janet Jackson mellett. Nagyon kíváncsi leszek, és várom majd a felvételeket, hogy meghallgathassuk az énekesnőnek a hangját, és hát egy biztos, hogy a soul és hip-hop műfajban zseniálisat alkotott Janet Jackson. És ha már előkerült a soul világa, akkor jön egy soul-funk felvétel még hozzá a Vemből, zseniális szóló karriert építő George Michael-től. Ez a Freedom, itt a Best-en.

Best FM a legjobb zenék, ez volt a Soul Searchers és a Can't Get Enough. Nagyon rosszul indul ez a hét, nem mindenkinek, de túl leszünk rajta. Egy hétfő mindig nehéz, itt vannak szerencsére a legjobb zenék, hogy jobbá tegyék. Rozala is érkezik majd, az Everybody's Free-vel, a folytatás pedig a Yakatai. Ez az American Dream, a mikrofonnál Horváth Zoltán, Hori, rádiózzunk együtt.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Jönnek a friss hírek, információk, aztán átlépünk a délelőttbe, de én és a legjobb zenék maradunk, feldobjuk mindenkinek a munkaidejét, majd például a Wakefield-el, a Saturday Night-tal érkezik majd a csapat.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
2: Ma még gyenge hidegfronti hatás érvényesül, köszöntöm a hallgatókat. Az Oxigén Média híreit hallják, a mikrofonnál Szél Móni. Egy új 15 milliárd eurós európai befektetési alap segítheti a gyors növekedésű, innovatív vállalkozásokat. Erről számolt be a pénzügyminiszter. Az Európai Beruházási Bank kezdeményezésének célja, hogy az ígéretes európai cégek ne kényszerüljenek az Európai Unión kívül finanszírozást keresni. Az alap a magyar innovatív vállalkozások számára is új növekedési lehetőséget teremthet, és a magyar költségvetésnek nem jelent befizetési kötelezettséget. Budavári Palota koncert az Oroszlános udvarban. Július 31-én és augusztus 1-én a Mindörökké Operett című műsorral várják a közönséget. A 12. alkalommal megvalósuló gála a magyar operett játszás meghatározó művészeit és a budapesti Operett Színház szólistáit vonultatja fel. Felcsendül a Csárdás királynő, a Marica grófnő, a Cirkusz hercegnő, a Cigányszerelem és a Vígőzvegy is. Az idei program kiemelt eleme lesz a Csárdás királynő magyarországi bemutatójának 110. évfordulójára tisztelgő ünnepi blokk. Műkincseket szolgáltatott vissza Szíriának a francia kormány, a többi között római kori bronztárgyakat és bizánci leleteket, valamint egy gazdagon díszített mozaik panelt tartalmazó anyagot még 2011-ben egy párizsi kiállításra vitték el, de a szír polgárháború és a két ország közötti diplomáciai kapcsolatok megszakadása miatt eddig Franciaországban őrizték. A tárgyak az aleppói, a latakiai, illetve a palmürai múzeumok tulajdonában vannak. A visszakerült kincsekből kiállítást rendeznek be a Damaszkuszi Nemzeti Múzeumban. Újabb helyszíneken mutatta ki azbeszt szennyezést a laboreredmények Sopronban. A legutóbb vizsgált 44 közül 24 helyen találtak osztrák bányából érkezett szennyezett kőzhúzalékot. A helyi hatóságok leállították ugyan az érintett bányák működését, de a kő addigra már utakba, parkolókba, bejárókba és más kültéri burkolatokba is beépült, Magyarországon és Burgenlandban is. Elfogták azt a győrteleki férfit, akit fogolyszökés miatt a rendőrség 50 legkeresettebb bűnözőjének listáján szerepeltetett. A kábítószer kereskedelem miatt elítélt 40 éves férfi bűnügyi felügyelet alatt állt, de levágta magáról az elektronikus nyomkövetőt és megszökött. A rendőrök egy józsefvárosi lakásban fogták el, kezdeményezték le tartóztatását. Itthon idén is megrendezik a Miskolci Dixie és Jazz Fesztivált. A jövő hétvégén 3 napon át ingyenes koncertekkel várják a közönséget. A programok a Színva teraszon és a Városház téren zajlanak. A fesztivál péntek esti koncertjén több mint 20 zenész a swing aranykorát idézi meg. Szombaton este lép fel a Miskolci Dixieland Band.
1: Város legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
2: Átmenetileg dr. Kővágó Levente orvosigazgató látja el a főigazgatói feladatokat. Köszöntöm a hallgatókat. Szél Móni vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. A Dunaújvárosi Szent Pantaleon Kórház közösségi oldalán közzétett tájékoztatás szerint dr. Szilágyi Őrs főigazgató távozását követően 2026. július 1-től átmenetileg dr. Kővágó Levente orvosigazgató látja el a főigazgatói feladatokat. A kórház kiemelte, hogy vezetése és valamennyi munkatársa továbbra is a megszokott elhivatottsággal és magas szakmai színvonalon dolgozik a betegek gyógyulásáért és egészségének megőrzéséért, írja oldalán a Duna Online. A Dunaújvárosi Kereskedelmi és Iparkamara közösségi oldalán hívta fel a figyelmet a kaptár, vagyis a Kamara Ipari Kapacitás Megosztó Adattára elnevezésű online platformra, amely a vállalkozások közötti üzleti kapcsolatok kialakítását, illetve bővítését segíti. A tájékoztatás szerint a rendszer egyik legnagyobb előnye, hogy mesterséges intelligencia támogatásával ajánl egymásnak üzleti partnereket. A platformot elsősorban azoknak a cégeknek érdemes használniuk, amelyek szabad gyártási vagy szolgáltatási kapacitással rendelkeznek, új megrendeléseket keresnek, vagy beszállítóként szeretnének kapcsolódni a hazai vállalkozások együttműködéseibe. Hamarosan jelentős változásra kell készülniük a közlekedőknek a város egyik legforgalmasabb pontján. Dunaújvárosban két buszmegálló felújítás miatt ideiglenes megállókra, illetve időszakos forgalomkorlátozásokra is számítani kell. Július 13-án megkezdődik a buszmegálló felújítás Dunaújváros egyik legforgalmasabb részén, a Vasmű úton. A munkálatok miatt a kórház felüli oldalon közlekedő autóbuszok ideiglenes megállóból indulnak majd. A beruházás összköltsége 80 millió forint. Az önkormányzat tájékoztatása szerint ebből az összegből valósul meg a buszmegállók felújítása, miközben a városnak továbbra is finanszírozni kell az út karbantartási feladatokat, a kátyúzást, a jelzőlámpák működtetését és karbantartását, valamint az útburkolati jelek felfestését is. Július 9-ig módosíthatták a felsőoktatásba jelentkezők a megjelölt szakok sorrendjét és pótolhatták a hiányzó dokumentumokat az e-felvételi rendszerében. Jóha tudják a Fejér vármegyeiek is, hogy a ponthatárokat várhatóan július 23-án este hirdetik ki. Hírünk végre várható időjárásról. Sok napsütésre számíthatunk az ország nagy részén, de északkeleten és keleten időnként erőteljesebben is megnövekszik a felhőzet. Jelentős csapadék szinte sehol sem várható, csupán elvétve alakulhat ki egy-egy gyenge futózápor. Estére aztán mindenütt csökken majd a felhőzet. Sokfelé élénk, helyenként erős lökések kísérhetik az északi szelet. Kora reggelre 9 és 18 fok közé hűl a levegő, a legmelegebb órákban pedig 26 és 33 fok valószínű.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Best FM. A legjobb zenék. Best FM. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Szép napot kívánok mindenkinek! Elmúlt 10 óra a mikrofonnál Horváth Zoltán Hori. Július 13-a van, hétfő, együtt töltjük a mai munkaidőt. Szerintem ez mindenkinek egy nehéz nap, de szerencsére itt vannak a legjobb zenék, hogy átleddítsenek minket rajta. Britney Spears érkezik majd a Strongerrel, a kezdés pedig Nida Ali. Ez a Rapture, rádiózunk együtt délig.
0: Best

Best FM a legjobb zenék, ez volt a Nox és az Árvadal, és meghúzzuk a munkaidőt hamarosan a Wakefield-el és a Saturday Night-tal, na meg a Red Hot Chili Peppers balladájával. Ez az Under the Bridge, most itt a Best FM.

0: Best FM a legjobb zenék a 90-es évek végétől elköszönünk. Ez volt a Saturday Night, méghozzá a Wakefieldtől. Egy rövid szünet, aztán megyünk tovább Krisztina Aguilerával. Ez lesz majd a Dirty.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.1 Best FM.
2: 93.1 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.
1: Reklám.
3: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban érje el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetését.

Best FM. A legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: A legjobb zenék.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: 11 óra lesz, jönnek a friss hírek, információk, aztán még van hátra egy óránk az ebédszünetig, de gyorsan el fog pörögni, mert itt vannak a legjobb zenék, és azt szokták mondani, hogy jó társaságban telik jól az idő, úgyhogy erről gondoskodtam. Például Bryan Adams és Mel C közösen érkezik majd a Where You Are Gone.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Legyen a nyáron megújulás időszaka. Plasztikai műtétek most 30%-os kedvezménnyel a Dr. Rose Magán Kórház plasztikai sebészeti részlegén. Használja ki a szabadság nyújtotta lehetőségeket, és valósítsa meg a régóta tervezett változást. Ismerje meg lehetőségeit ingyenes konzultációnkon. www.drrose.hu.
0: Reklámot hallottak. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
3: Közösségi szolgálatra vár az Intercisa Múzeum. Köszöntöm Önöket, az Oxigén Média híreit hallják a mikrofonnál Szél Móni. Az Intercisa Múzeum várja azoknak a középiskolásoknak a jelentkezését, akik náluk szeretnék teljesíteni az 50 órás kötelező iskolai közösségi szolgálatot. A diákok múzeumi teremőri feladatokat láthatnak el a nyitvatartási időben, hétköznapokon 2-től péntekig 10 és 16 óra között, szombaton 14 és 18 óra között. A múzeum rugalmas időbeosztást, barátságos környezetet és kulturális intézményben szerezhető tapasztalatokat kínál, a ledolgozott órákat pedig hivatalosan igazolja. Jelentkezni az Intercisa Múzeum e-mail címén lehet, az intercisamuz@gmail.com e-mail címen, név, illetve iskola megadásával. A lehetőségre már várják az érdeklődőket, írja Duna Online. A Dunaújvárosi Szent Pantaleon Kórház közösségi oldalán közzétett tájékoztatás szerint dr. Szilágyi Őrs főigazgató távozását követően 2026. július 1-től átmenetileg dr. Kővágó Levente orvosigazgató látja el a főigazgatói feladatokat. A kórház kiemelte, hogy vezetése és valamennyi munkatársa továbbra is a megszokott elhivatottsággal és magas szakmai színvonalon dolgozik a betegek gyógyulásáért és egészségének megőrzéséért, írja oldalán a Duna Online. Jó, ha tudják a dunaújvárosiak is, hogy augusztus 3-ától érvényüket vesztik a régi könyvformátumú személyi igazolványok, érdemes tehát időben ellenőrizni az okmányokat. Fontos tudni, hogy az érintettek nem kapnak külön értesítést a lejáratról. Az új személyi igazolvány bármelyik kormányablakban igényelhető személyes ügyintézéssel. A 70. életévüket betöltött állampolgárok számára az állandó személyi azonosító igazolvány kiállítása díjmentes. Azoknak, akik egészségügyi okból nem tudnak személyesen megjelenni a kormányablakban, lehetőségük van segítséget kérni. Megfelelő igazolás esetén a kormányhivatal munkatársai segítenek megszervezni a mobil ügyintézést. Július 9-ig módosíthatták a felsőoktatásba jelentkezők a megjelölt szakok sorrendjét és pótolhatták a hiányzó dokumentumokat az e-felvételi rendszerében. Jó, ha tudják a Fejér vármegyeiek is, hogy a ponthatárokat várhatóan július 23-án este hirdetik ki. Holnap a napsütés mellett, főleg a Dunántúl nyugati-délnyugati felén és északkeleten már gyakrabban megnövekszik a gomoly felhőzet. Ezeken a tájakon a délutáni és a kora esti órákban elszórtan záporok, zivatarok kialakulhatnak. Az északi szél legfeljebb keleten élénkülhet meg, zivatarok környezetében azonban erős viharos széllökések is előfordulhatnak. A legalacsonyabb hőmérséklet hajnalban 11 és 19 fok között alakul, napközben 29 és 35 fok közé melegszik a levegő.
0: Hírek a Best FM-en.
4: Az alaptörvény módosításról dönt ma a parlament. Meghalt Sam Neill új-zélandi színész. Visszatérhet a héten a kánikula. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Az alaptörvény módosításáról is dönt ma a parlament. Az országgyűlés a hét első két napján rendkívüli ülést tart. A képviselők ma délután egykor látnak munkához. Magyar Péter miniszterelnök bejegyzése szerint elfogadják majd a 17. módosítást, Súlyog Tamás államfőnek pedig 5 napja lesz arra, hogy aláírja. Ha ezt nem teszi meg, akkor megindítható ellene a megfosztási eljárás. Az előterjesztés szerint egyebek mellett megszűnne a jelenlegi köztársasági elnök megbízatása, legfeljebb 12 évig lehetne valaki országgyűlési képviselő, létrehoznák a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatalt, a vármegyéket pedig visszaneveznék megyékre. Nehezebben koncentrálhatnak a nyári melegben a járművezetők. Több vizsgálat is kimutatta, hogy a fáradt sofőrök sokkal több végzetes hibát követnek el, mint a kipihentek. Figyeljük magunkon a kimerültség jeleit, és ha ilyeneket tapasztalunk, inkább álljunk meg, tanácsolja Vad Róbert rendőr alezredes.
5: Az égő szemek, a gyakori pislogás, a látótér alagútszerű beszűkülése, a koncentrációs és orientációs zavarok, tehát a egyre nagyobb erőfeszítést igényel a figyelem fenntartása vezetés közben, a lehető leghamarabb meg kell állni és pihenőt tartani. Megoldás jelenthet a pihenő során a végtagok, a törzs és anyag átmozgatása, segíthet még a kávé, a frissítő italok fogyasztása, és ami talán a legfontosabb, a vezetés előtti pihenés.
4: Tűzoltó repülőgépekkel oltották éjjel a híres Fontainebleau-i erdőt. A Párizstól 50 kilométerre lévő terület tegnap délután gyulladt ki, a lángok nagyon gyorsan terjedtek a kánikulában. A katasztrófa miatt lezártak egy autópályaszakaszt, lakóházakat ürítettek ki, a tűz a Super Express vonatok közlekedését is érintette. Az oltáshoz délről érkezett 2 speciális repülő, a tüzet egyelőre nem sikerült megfékezni. Elhunyt szemnél a Golden Globe jelölt új-zélandi színész több mint 150 filmben és sorozatban játszott. Például a Jurassic Park filmek egyik főszereplője volt. Sam Neill 78 éves korában szerettei körében Sydneyben érte a halál. Híreink végén pedig néhány szó a várható időjárásról. Gomoly felhős időnk lehet általában több órás napsütéssel. Néhol főleg az ország keleti felén erősen felhős borult időszakokra is számíthatnak. Kisebb záport inkább csak észak-keletre ígérnek. A hőmérséklet 27 és 33 fok között lehet a legmelegebb órákban. Holnap napos időnk lehet fátyol és gomoly felhőkkel, záporokra, zivatarokra leginkább a Dunántúlon és az észak-keleti tájakon van esély. Odakint már 30-34 fok is lehet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Még ez az egy óránk hátra van a mai nap délelőttjéből, úgyhogy meghúzzuk, nem sokára itt lesz majd az ebédszünet, addig is jöjjenek a legjobb zenék, így július 13-án hétfőn gondoskodik majd a hangulatról Shakira, itt lesz velem Eminem és Didó közöse, az óra elsője pedig Madonnáé dübörög a Give It To Me. Jó munkát, jó rádiózást kívánok mindenkinek!
0: Beste

0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, Best FM, a legjobb zenék.
1: Zavaros az este,

A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék.

hiszem a mesét. Best FM a legjobb zenék, ez volt a Kelemen Kabátban, és a Nem Tudom, szép napot kívánok mindenkinek. Július 13-a van, hétfő, a névnaposok, a Jenők, a születésnaposok között Harrison Fordot, Patrick Stewartot és Lamin Yamalt köszönhetem. Isten értesse az ünnepelteket. Ezen a napon egyébként 1923-ban avatták fel a Hollywood feliratot, egyébként Hollywoodland volt eredetileg kiírva, és 1930-ban pedig az első labdarúgó világbajnokságot rendezték meg Uruguayban, és 85-ben ezen a napon volt egy hatalmas nagyszabású jótékonysági koncert méghozzá Londonban, ahol olyan mega előadók léptek föl, mint David Bowie, Bob Dylan, a Who és a Queennek az utolsó koncertjét is itt lehetett látni Freddie Mercuryval. Sok jeles dolog a mai napon, és remélem, hogy ez most is így születik majd, hogy a múltban majd arról fognak beszélni, hogy mi történt a mai nap. Na minden esetre ezt tegyük félre, és nosztalgiázunk egyet még hozzá Cooney Williams-szel, Moni Love-val és Mouse T-vel. Jön a Saturday most ide a Bestre.

0: Yeah, come up. Yeah.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Best FM. A legjobb zenék.

0: Best FM a legjobb zenék, Baby D és az I Need Your Lovin', a folytatásba pedig egy szünet, aztán Oli Mars és a Dance With Me Tonight érkezik ide a Bestre.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.1 Best FM.
2: 93.1 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.
1: Reklám.
3: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban érje el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetésszervezőit a 0630 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0620 384 3050.
4: Új ülőgarnitúrát még ma? Igen, az SC Home megoldja. Több mint 100 ülőgarnitúra készleten, többféle színben. Csekkold le készletünket scbútor.hu vagy az áruházban Széchenyi út 116.
1: A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejt.

a legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Zenék, amiken felnőttünk. Best FM, a legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban

a legjobb zenék. A Best FM minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És

0: A legjobb zenék.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

Best FM a legjobb zenék, Alexander Brook és Florida közöse után nekem annyi időm maradt, hogy elköszönjek, ugyanis érkezik Majoros Rita, ővé a stúdió egészen este 6 óráig, és este 6 órakor pedig Night Shift, méghozzá 2 óra mixel, Wide-ba érkezik, és mellé állandó hétfő esti rezidensünk, aki nem más, mint Lauer Christian, úgyhogy a Classic House van terítéken 2 órába, ma este 6 órától még egyszer mondom. A mikrofonnál Horváth Zoltán Hori volt ideig, és utoljára No Doubt slágerit indítom, ez a Jazz Girl, szép napot, jó rádiózást kívánok a Best Elvis-hal!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Legyen a nyáron megújulás időszaka. Plasztikai műtétek most 30%-os kedvezménnyel a Dr. Rose Mogán Kórház plasztikai sebészeti részlegén. Használja ki a szabadság nyújtotta lehetőségeket, és valósítsa meg a régóta tervezett változást. Ismerje meg lehetőségeit ingyenes konzultációnkon. www.drrose.hu.
0: Reklámot hallottak. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
2: Átmenetileg dr. Kővágó Levente orvosigazgató látja el a főigazgatói feladatokat. Köszöntöm a hallgatókat. Szél Móni vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Az Intercisza Múzeum várja azoknak a középiskolásoknak a jelentkezését, akik náluk szeretnék teljesíteni az 50 órás kötelező iskolai közösségi szolgálatot. A diákok múzeumi teremőri feladatokat láthatnak el a nyitvatartási időben, hétköznapokon 2-től péntekig 10 és 16 óra között, szombaton 14 és 18 óra között. A múzeum rugalmas időbeosztást, barátságos környezetet és kulturális intézményben szerezhető tapasztalatokat kínál, a ledolgozott órákat pedig hivatalosan igazolja. Jelentkezni az Intercisza Múzeum e-mail címén lehet, az intercisza.muz@gmail.com e-mail címen, név, illetve iskola megadásával. A lehetőségre már várják az érdeklődőket, írja Duna Online. A Dunaújvárosi Kereskedelmi és Iparkamara közösségi oldalán hívta fel a figyelmet a kaptár, vagyis a Kamara Ipari Kapacitás Megosztó Adattára elnevezésű online platformra, amely a vállalkozások közötti üzleti kapcsolatok kialakítását, illetve bővítését segíti. A tájékoztatás szerint a rendszer egyik legnagyobb előnye, hogy mesterséges intelligencia támogatásával ajánl egymásnak üzleti partnereket. A platformot elsősorban azoknak a cégeknek érdemes használniuk, amelyek szabad gyártási vagy szolgáltatási kapacitással rendelkeznek, új megrendeléseket keresnek, vagy beszállítóként szeretnének kapcsolódni a hazai vállalkozások együttműködéseibe. Jó, ha tudják a dunaújvárosiak is, hogy augusztus 3-ától érvényüket vesztik a régi könyvformátumú személyi igazolványok, érdemes tehát időben ellenőrizni az okmányokat. Fontos tudni, hogy az érintettek nem kapnak külön értesítést a lejáratról, az új személyi igazolvány bármelyik kormányablakban igényelhető személyes ügyintézéssel, a 70. életévüket betöltött állampolgárok számára az állandó személyi azonosító igazolvány kiállítása díjmentes. Azoknak, akik egészségügyi okból nem tudnak személyesen megjelenni a kormányablakban, lehetőségük van segítséget kérni. Megfelelő igazolás esetén a kormányhivatal munkatársai segítenek megszervezni a mobil ügyintézést. Hírünk végén a várható időjárásról. Sok napsütésre számíthatunk az ország nagy részén, de északkeleten és keleten időnként erőteljesebben is megnövekszik a felhőzet. Jelentős csapadék szinte sehol sem várható, csupán elvétve alakulhat ki egy-egy gyenge futózápor. Estére aztán mindenütt csökken majd a felhőzet. Sokfelé élénk, helyenként erős lökések kísérhetik az északi szelet. Kora reggelre 9 és 18 fok közé hűl a levegő, a legmelegebb órákban pedig 26 és 33 fok valószínű.
0: Hírek a Best FM-en.
3: Új részlege van a Mercedes kecskeméti gyárának. Hatalmas tűz pusztított egy bangkoki bárban. 30 fok felett lehetnek a héten a maximumok. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Új részleget avattak fel a Mercedes kecskeméti gyárában. Ezzel létrejön Európa legnagyobb és a világ második legnagyobb Mercedes üzeme, jelentette be Magyar Péter miniszterelnök a helyszínen. A kormányfő elmondta, az új üzemben gyártják majd a C-osztály elektromos változatát. A gyárban egyébként jelenleg évente több mint 100 000 autó készül, 5 000 embert foglalkoztatnak. A cél az, hogy évi 350 000 jármű is legördülhessen a gyártósorokról, a társaságnak pedig 9-10 000 munkavállalója legyen. Legyünk résen, ha külföldi koncertre, sportrendezvényre veszünk jegyet. Az internetes piacok megjelenésével a belépővásárlás egyszerűsödött, a nem hivatalos jegyértékesítési csatornákon azonban csalók is feltűnhetnek. hívta fel a figyelmet Eitmann Norbert, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnöke.
4: Sok esetben nem megbízhatóak azok az eladók, akiktől vásároljuk ezeket a jegyeket. Különösen akkor, ha más magánszemélyektől különböző közösségi média marketplace-ek oldalon, vagy olyan önálló honlapokon, ahol tovább értékesítenek magánszemélyek jegyeket. Hiszen nem tudjuk, hogy ezek a jegyek valóban léteznek-e, illetve azt sem lehet tudni, hogy ha léteznek is, nem adják el több magánszemélynek, több vásárlónak, és sajnos volt olyan fogyasztói panaszunk, amit jelezték a fogyasztók, hogy a bejáratnál szembesültek vele, hogy az ő jegyükkel már valaki bement, nyilvánvaló az eladó több személy számára is eladta a jegyet.
3: A Dunában kutattak szombat éjjel egy eltűnt férfi után. Ittasan ment el otthonról, ruháit és személyes tárgyait a Ráckevei Soroksári Dunaág bal partján találták meg. A rendőrség vízirendészei és a Pest vármegyei kutatómentő szolgálat együtt kereste, de hiába. Tegnap aztán kiderült, hogy a férfi a kutatáskor már kórházban volt, mivel sikerült átúsznia a Dunát, és saját magának hívott mentőt. Legalább 27-en haltak meg egy hatalmas tűzben Bangkokban, a lángok egy bárban csaptak fel éjjel a tájföldi fővárosban. A tüzet egy légkondicionáló berendezés elektromos zárlata okozhatta. Többen a hátsó mosdókban menekültek, az áldozatok nagy részét ott találták meg, sokan kórházba kerültek. Sokat süthet a nap, de gomoly felhők is megjelennek, és néhol, főleg keleten szét is terülhetnek, így erősen felhős borult időszakok sem kizártak. Csapadék ritkán jön, esetleg északkeleten fordulhat elő kisebb zápor. A hőmérséklet 27-33 fokig emelkedik. Holnap napos időnk lehet fátyol és gomoly felhőkkel, záporokra, zivatarokra leginkább a Dunántúlon és az északkeleti tájakon van esély. Odakint már 30-34 fok is lehet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
5: Szép délutánt, igazán könnyű hétfőt kívánok mindenkinek, Majoros Rita vagyok. Remélem, hogy könnyedén indították a hetet. Ha nincs így, akkor is maradjanak velem, sőt, akkor igazán, mert hogy a legjobb zenéket hozom nagy lendülettel. A már lendületben levőknek pedig érkezik majd Nelly és a Hatem Here, akinek pedig még erre van szüksége. Jön a Nickelback!
0: Lesz!

Best FM a legjobb zenék. Milyen volt a hétvégem? Nagyon remélem, hogy igazán jól telt, és hogy az elmúlt napokban tudtak egy kicsit relaxálni, kikapcsolódni. Én bevallom őszintén, ilyen nagy otthon renoválással és mindenféle felújítással telt, vagy inkább felújítással, szépítéssel telt a hétvégém. Anyukámtól kaptam rengeteg virágot, most ez az új elhatározásom, hogy én igenis megtanulom az otthoni virágokat tartani, kezelni, mikor kell öntözni, stb. Stb. Egész jól állok, de azért még csak nagyjából pár nap telt el, amióta megvannak ezek a virágok, szóval tartsuk őket életben. Ha valakinek van egyébként valami tuti módszere, tipje, nyilván ezt virága válogatja, de hogyha tényleg van tuti tipje, vagy akár felesleges virága, nyugodtan várom 0-20-55-55-155, de itt meg lehet írni természetesen azt is, kinek hogy telt a hétvégéje. Várom a beszámolókat, cserébe a napkérdését is hozom, meg rengeteg érdekességet a mai délutára. Jön mindjárt Pitbull és az I Know You Want Me, most pedig Desiree és a You Gotta Be, itt a Best FM-en.

0: Best FM a legjobb zenék, így Seb Mami és Sting Desert Rose slágere után meg is jöttem a mai délután első közlekedési információjával. Ugyanis az M5-ösön Budapest felé Kecskemétnél terelést bontanak, a 87-es kilométernél csak a leálló sem járható, most is torlódás van. 0620 55 55 155, ide várom ma is a közlekedési információkat, bárki bármerre jár az ország útjain. Nagyon-nagyon köszönöm, hogyha jelentkezik az információkkal, amiket lát, én pedig folyamatosan hőzöm őket a legeslegjobb zenék mellé, úgyhogy jó utat ma is mindenkinek és balesetmentes közlekedést.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.1 Best FM. 93.1 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék. Best
1: FM. Ez a levél megint neked íródik. Lelkem egy koldus, a túlélésért kínlódik. Hiányoztál mindig, nem izgatott, hogy ki volt itt. Egy félárva kiskölyök a mai napig vívódik. Megjött a siker, a díjak, a pénzek, a kisfiam, a párom, lett családi fészek. Sokszor vártam, hogy kihunjon a fényem, mert nincsen több vasárnap, csak egy züllött péntek. Sokan nem hiszik, de a csillagod is látom. Sokszor beszélek hozzád, és éneklem a számod. Kevés volt az időnk, ez mai napig bánom. Pihenj csak tovább, és folytasd az álmod.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Janicsák Vece labirintus dala zárta ezt az órát, de mindjárt egy óra jönnek a legfrissebb hírek utána. Nyitom is Shania Twainnál a következőt. Jön a Man, I Feel Like a Woman. És itt lesz Deniz is Orsovai Renivel, és nem érdekel.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
3: Közösségi szolgálatra vár az Intercis, a múzeum. Köszöntöm Önöket, az Oxigén Média híreit hallják a mikrofonnál Szél Móni. Az Intercisza Múzeum várja azoknak a középiskolásoknak a jelentkezését, akik náluk szeretnék teljesíteni az 50 órás kötelező iskolai közösségi szolgálatot. A diákok múzeumi teremőri feladatokat láthatnak el a nyitvatartási időben, hétköznapokon 2-től péntekig 10 és 16 óra között, szombaton 14 és 18 óra között. A múzeum rugalmas időbeosztást, barátságos környezetet és kulturális intézményben szerezhető tapasztalatokat kínál, a ledolgozott órákat pedig hivatalosan igazolja. Jelentkezni az Intercisza Múzeum e-mail címén lehet, az intercisamuz@gmail.com e-mail címen, név, illetve iskola megadásával. A lehetőségre már várják az érdeklődőket, írja Duna Online. A Dunaújvárosi Szent Pantaleon Kórház közösségi oldalán közzétett tájékoztatás szerint dr. Szilágyi Őrs főigazgató távozását követően 2026. július 1-től átmenetileg dr. Kővágó Levente orvosigazgató látja el a főigazgatói feladatokat. A kórház kiemelte, hogy vezetése és valamennyi munkatársa továbbra is a megszokott elhivatottsággal és magas szakmai színvonalon dolgozik a betegek gyógyulásáért és egészségének megőrzéséért, írja oldalán a Duna Online. Jó, ha tudják a dunaújvárosiak is, hogy augusztus 3-ától érvényüket vesztik a régi könyvformátumú személyi igazolványok, érdemes tehát időben ellenőrizni az okmányokat. Fontos tudni, hogy az érintettek nem kapnak külön értesítést a lejáratról, az új személyi igazolvány bármelyik kormányablakban igényelhető személyes ügyintézéssel, a 70. életévüket betöltött állampolgárok számára az állandó személyi azonosító igazolvány kiállítása díjmentes. Azoknak, akik egészségügyi okból nem tudnak személyesen megjelenni a kormányablakban, lehetőségük van segítséget kérni. Megfelelő igazolás esetén a kormányhivatal munkatársai segítenek megszervezni a mobil ügyintézést. Július 9-ig módosíthatták a felsőoktatásba jelentkezők a megjelölt szakok sorrendjét és pótolhatták a hiányzó dokumentumokat az e-felvételi rendszerében. Jó, ha tudják a Fejér vármegyeiek is, hogy a ponthatárokat várhatóan július 23-án este hirdetik ki. Hírünk végre a várható időjárásról. Sok napsütésre számíthatunk az ország nagy részén, de északkeleten és keleten időnként erőteljesebben is megnövekszik a felhőzet. Jelentős csapadék szinte sehol sem várható. Csupán elvétve alakulhat ki egy-egy gyenge futózápor. Estére aztán mindenütt csökken majd a felhőzet. Sokfelé élénk, helyenként erős lökések kísérhetik az északi szelet. Kora reggelre 9 és 18 fok közé hűl a levegő, a legmelegebb órákban pedig 26 és 33 fok valószínű.
0: Hírek a Best FM-en. A Best FM-en.
4: Már a Gyesev is havonta közli az adatokat a menetrendszerűségről. Több véradóra van szükség, várják az önkénteseket. Gomoly felhős napos az idő. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Az alaptörvény módosításáról is dönt ma a parlament. Az országgyűlés a hét első két napján rendkívüli ülést tart. A képviselők ma ezekben a percekben látnak munkához. Magyar Péter miniszterelnök korábbi bejegyzése szerint elfogadják majd a 17. módosítást. Súlyog Tamás államfőnek pedig 5 napja lesz arra, hogy ezt aláírja. Ha nem teszi meg, akkor megindítható ellene a megfosztási eljárás. Az előterjesztés szerint egyebek mellett megszűnne a jelenlegi köztársasági elnök megbízatása. Legfeljebb 12 évig lehetne valaki országgyűlési képviselő, a vármegyéket pedig visszaneveznék megyékre. Mostantól a Gyesev is havonta közli az adatokat a menetrendszerűségről, a pályák állapotáról, az aktuális sebességkorlátozásokról. Ezt a közlekedési és beruházási miniszter jelentette be Facebook oldalán. A MÁV már korábban elkezdte közzétenni a részletes havi jelentéseket. Vitézi Dávid megismételte, nem eltitkolni, hanem megoldani akarják a problémákat. Kevesebben adnak vért a nyári időszakban. A biztonságos ellátáshoz országosan napi 1600-1800 donorra lenne szükség. Ezért most nagyon várják az önkénteseket, mondta rádiónknak Váradi Marian, a Magyar Vöröskereszt véradás szervezésért és egészségfejlesztésért felelős országos szakmai vezetője.
5: A szabadságok, nyári szünet, szezonális betegségek és nem utolsó sorban a szélsőséges időjárás, ez mind közrejátszik abban, hogy a nyári időszakban nem annyira motiváltak a véradók. Kérjük mindazokat, akik már adtak vért, hogy ha van egy szabad órájuk, akkor jöjjenek el és segítsenek. Ha viszont még soha semmikor nem próbáltak vért adni, akkor azt gondolom ez a nyár a legjobb alkalom lehet arra, hogy jelentkezzenek. Mindenki, aki 18 és 60 között van, egészséges, jelentkezhet első véradásra. A rendszeres véradók 18 és 65 éves korig adhatnak vért.
4: Súlyos áradások bénítják meg Észak-Kína közlekedését. Egy tájfun érte el az országot. Az özönvízszerű esőzések utakat öntöttek el, járműveket sodortak el, folyók léptek ki a medrükből, a vonatok több térségben leálltak, néhol az iskolákat is bezárták. Gomoly felhős időnk lehet általában több órás napsütéssel. Néhol főleg az ország keleti felén erősen felhős borult időszakokra is számíthatnak. Kisebb záport inkább csak északkeletre ígérnek. A hőmérséklet 27 és 33 fok között lehet a legmelegebb órákban. Holnap napos időnk lehet fátyol és gomoly felhőkkel, záporokra, zivatarokra leginkább a Dunántúlon és az északkeleti tájakon van esély. Odakint már 30-34 fok is lehet.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Egy óra után is csak a leglendületesebb slágerek itt a West FM-en, hogy így a hétfő délutánt jól töltsük. Mondjuk a Steve Blackkal itt lesz a Summertime, de jön majd Sarah Connor is TQ-val, Shania Twain is a Man I Feel Like a Woman dallal, Aura Dion pedig már nyitja is az órát I Will Love You Monday itt a West FM-en. Csodás napot!
2: West

90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék. Best FM. What up? It's your boy TQ, still keeping it gangsta around the world. With my girl Sarah. Brand new diva.

Best FM a legjobb zenék. Meghoztam a nap kérdését. Halogatás lesz ma a téma. Szóval mi az, amit régóta halogatunk, és mi az, amit egyébként most már bizonyos határidőn belül meg is fogunk valósítani, vagy legalábbis elterveztük már. Nekem ilyen például a jogosítvány, és tudom, hogy már évek óta ezt mondom, amikor felkerül hasonló téma, de most már tényleg úgy érzem, hogy eljött az én időm, és ezt most már nem halogathatom tovább. Szóval én ezt a kérdést dobtam be, és ezt a választ adom rá, na de kíváncsi vagyok az önök válaszaira is. 0620 55 55 155, jöhetnek ide az üzenetek, akár írásban, akár nyugodtan hívjanak fel, de a Facebookon, Instagramon is ott vagyunk, úgyhogy jöhetnek a válaszok. Ki mit halogat már régóta, és mi az, amit most már tényleg eltervezett, hogy végigcsinál és megcsinál? Jöhetnek a válaszok, na meg Tom Novi és Lima dalatték itt a Best FM-en.

0: Best FM a legjobb zenék. Súlyos baleset történt az M5-ös autópályán. Kiskun, Félegyháza és Kecskemét között három kamion és egy teherautó ütközött. A 93-as kilométernél a Budapest felé tartó oldal forgalmát meg is állították. A 102-es kilométernél lévő Kunszállás csomópontnál a rendőrség kiterel mindenkit. A pályára visszatérni leghamarabb a 91-es jelű Kecskemét dél csomópontnál lehet, az 54-es főútról. A torlódás a 10 kilométert is meghaladta. Mindenképpen megnövekedett menetidővel kell számolni, a baleset mögött bent rekedtektől pedig a türelmüket kérik. Ha pedig valakinek van más információja, más kerülőútról tudomása, megköszönöm, hogyha jelentkezik vele. 0620 55 55 155 a számunk. Jó utat mindenkinek, és kitartást az utakon.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.1 Best FM.
2: 93.1 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.
1: Reklám.
3: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban érje el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0620 384 3050.
1: A Best FM-en minden pillanat

Best FM. A legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es... és 2000-es évek

a legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es,

0: A legjobb zenék.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, Best FM, a legjobb zenék.
1: Excuse me, can I please talk to you for a minute?
2: Sure, you know, you look kind of familiar.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Nox, szeretem, ezt a dal dúdoltuk az előző percekben, de van még mit dúdolnunk, úgyhogy pár perc múlva friss hírek, mert hogy mindjárt 2 óra, aztán érkezik majd a Destiny's Child és az Independent Woman. És jön majd Perkes Olivér is, és a Volt, ami volt.
2: Volt, ami volt, lesz, ami lesz, ha megérinthetjük az öget. Egy pohár a jóból begyógyít minden sebet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
3: Közösségi szolgálatra vár az Intercisa Múzeum. Köszöntöm Önöket, az Oxigén Média híreit hallják a mikrofonnál Szél Móni. Az Intercisa Múzeum várja azoknak a középiskolásoknak a jelentkezését, akik náluk szeretnék teljesíteni az 50 órás kötelező iskolai közösségi szolgálatot. A diákok múzeumi teremőri feladatokat láthatnak el a nyitvatartási időben, hétköznapokon 2-től péntekig 10 és 16 óra között, szombaton 14 és 18 óra között. A múzeum rugalmas időbeosztást, barátságos környezetet és kulturális intézményben szerezhető tapasztalatokat kínál, a ledolgozott órákat pedig hivatalosan igazolja. Jelentkezni az Intercisa Múzeum e-mail címén lehet, az intercisamuz@gmail.com e-mail címen, név, illetve iskola megadásával. A lehetőségre már várják az érdeklődőket, írja Duna Online. Hamarosan jelentős változásra kell készülniük a közlekedőknek a város egyik legforgalmasabb pontján. Dunaújvárosban két buszmegálló felújítás miatt ideiglenes megállókra, illetve időszakos forgalomkorlátozásokra is számítani kell. Július 13-án megkezdődik a buszmegálló felújítás Dunaújváros egyik legforgalmasabb részén, a Vasmű úton. A munkálatok miatt a kórház felüli oldalon közlekedő autóbuszok ideiglenes megállóból indulnak majd. A beruházás összköltsége 80 millió forint. Az önkormányzat tájékoztatása szerint ebből az összegből valósul meg a buszmegállók felújítása, miközben a városnak továbbra is finanszírozni kell az út karbantartási feladatokat, a kátyúzást, a jelzőlámpák működtetését és karbantartását, valamint az út burkolati jelek felfestését is. Jó, ha tudják a dunaújvárosiak is, hogy augusztus 3-ától érvényüket vesztik a régi könyvformátumú személyi igazolványok, érdemes tehát időben ellenőrizni az okmányokat. Fontos tudni, hogy az érintettek nem kapnak külön értesítést a lejáratról. Az új személyi igazolvány bármelyik kormányablakban igényelhető személyes ügyintézéssel. A 70. életévüket betöltött állampolgárok számára az állandó személyi azonosító igazolvány kiállítása díjmentes. Azoknak, akik egészségügyi okból nem tudnak személyesen megjelenni a kormányablakban, lehetőségük van segítséget kérni. Megfelelő igazolás esetén a kormányhivatal munkatársai segítenek megszervezni a mobil ügyintézést. Hírünk végén a várható időjárásról. Sok napsütésre számíthatunk az ország nagy részén, de északkeleten és keleten időnként erőteljesebben is megnövekszik a felhőzet. Jelentős csapadék szinte sehol sem várható. Csupán elvétve alakulhat ki egy-egy gyenge futózápor. Estére aztán mindenütt csökken majd a felhőzet. Sokfelé élénk, helyenként erős lökések kísérhetik az északi szelet. Kora reggelre 9 és 18 fok közé hűl a levegő, a legmelegebb órákban pedig 26 és 33 fok valószínű.
0: Hírek a Best FM-en.
4: Dinnye árusoknál vizsgálódik a fogyasztóvédelem. A Dunában keresték, kórházban találtak meg egy eltűnt férfit. Egyelőre marad a meleg idő. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. A görög dinnyeárusokat vizsgálják a fogyasztóvédők. Az ellenőrök a nagybani piacokon, a boltokban, az ideiglenes és az útmenti árusoknál is megjelenhetnek országszerte. Figyelik a tisztaságot, a termékek származását, jelölését, minőségét. Azt is nézik, hogyan kezelik a darabolt dinnyét. Ezt ugyanis csak fóliázva lehet árulni, és óvni kell a direkt napfénytől. A tavalyi ellenőrzéseken 26 esetben büntettek, és összesen mintegy 19 millió forint bírságot szabtak ki a szakemberek. A forgalomból több mint 300 kilónyi görög dinnyét kellett kivonni. Nehezebben koncentrálhatnak a nyári melegben a járművezetők. Több vizsgálat is kimutatta, hogy a fáradt sofőrök sokkal több végzetes hibát követnek el, mint a kipihentek. Figyeljük magunkon a kimerültség jeleit, és ha ilyeneket tapasztalunk, inkább álljunk meg, tanácsolja Vad Róbert rendőr alezredes.
5: Az égő szemek, a gyakori pislogás, a látótér alagútszerű beszűkülése, a koncentrációs és orientációs zavarok, tehát a egyre nagyobb erőfeszítést igényel a figyelem fenntartása vezetés közben, a lehető leghamarabb meg kell állni és pihenőt tartani. Megoldás jelenthet a pihenő során a végtagokat, törzs és anyag átmozgatása, segíthet még a kávé, a frissítő italok fogyasztása, és amit talán a legfontosabb, a vezetés előtti pihenés.
4: A Dunában kutattak szombat éjjel egy eltűnt férfi után. Ittasan ment el otthonról, ruháit és személyes tárgyait a ráckevei soroksári Dunaág bal partján találták meg. A rendőrség vízirendészei és a Pest vármegyei kutatómentő szolgálat együtt kereste, de hiába. Tegnap aztán kiderült, hogy a férfi a kutatáskor már kórházban volt, mivel sikerült átúsznia a Dunát és saját magának hívott mentőt. Tűzoltó repülőgépeket is bevetettek éjjel a Fontainebleau-i erdőnél. A Párizstól 50 kilométerre lévő terület tegnap délután gyulladt ki, a lángok nagyon gyorsan terjedtek a kánikulában. A katasztrófa miatt lezártak egy autópályaszakaszt, lakóházakat ürítettek ki, a tűz a Super Express vonatok közlekedését is érintette. Az oltáshoz délről érkezett két speciális repülő. A tüzet egyelőre nem sikerült megfékezni. Sokat süthet a nap, de komoly felhők is megjelennek, és néhol, főleg keleten szét is terülhetnek, így erősen felhős borult időszakok sem kizártak. Csapadék ritkán jön, esetleg észak-keleten fordulhat elő kisebb zápor. A hőmérséklet 27-33 fokig emelkedik. Holnap napos időnk lehet fátyol és gomoly felhőkkel, záporokra, zivatarokra leginkább a Dunántúlon és az északkeleti tájakon van esély. Odakint már 30-34 fok is lehet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
6: Bizony 2 óra után is jönnek, én Majoros Réte vagyok, 3 perccel járunk 2 óra után, megyünk is tovább. Én szép délutánt kívánok mindenkinek, Szakács Gergő és Rúzsa Magdi dalában jön a Kék a szívem. De itt lesz Nina Sky is hamarosan, és Berkes Olivér hozza a Volt, ami volt című dalt. Az endején pedig a Beautiful Things elnyitja az órát, szép napot!
0: Best FM!

Vesztefem a legjobb zenék. Ma a halogatás a téma itt a délutánban, és azt kérdezem a hallgatóktól, hogy kinek mi az, amit régóta halogat, és mi az, amit most már tényleg meg fog valósítani. Na nézzük Anita üzenetét. Már 3 éve halogatom, hogy megtanuljak angolul. Idén beiratkoztam egy tanfolyamra, nincs több kifogás. De jó, és jó hangzik, hajrá! Gábor is írt, a garást ígértem magamnak minden tavasszal, hogy rendbe rakom. Ezen a hétvégén végre nekiesek. Igaz, hogy nyár közepen van, de sosem késő. Az biztos, én így vagyok az egyik szekrénnyel az otthonomban. Eszter is írt, mindig azt mondtam, hogy egyszer lefutom az 5 kilométert, most már elkezdtem edzeni, ősszel ott leszek egy versenyen is. Hajrá! 0620-55-55-155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk, jöhetnek ide hasonló üzenetek is még. Ki az, aki halogatott eddig, és most már tényleg megvalósítja a terveit, vagy legalább egyet belőle? Miközben ezt megírják, vagy esetleg bepötyögik a 0620-55-55-155-ös számot a telefonjukba, szól a Move Your Body, méghozzá Nina Sky dala, egy jó kis táncra hívó, felszabadult nyári dala Best FM-en.

0: Bestefem a legjobb zenék. Az M5-ös autópályán súlyos baleset történt korábban. Kiskunfélegyháza és Kecskemét között három kamion és egy teherautó ütközött. A 93-as kilométernél áll a forgalom a Budapest felé tartó oldalon. A 102-es kilométernél lévő Kunszállás csomópontnál a rendőrség kiterel mindenkit. A pályára visszatérni leghamarabb a 91-es jelű Kecskemét dél csomópontnál lehet az 54-es főútról. A torlódás pedig a 10 kilométert is meghaladta, úgyhogy mindenképpen megnövekedett menetidővel kell számolni. Az M1-esen két kamion ütközött a pálya Győrt elkerülő szakaszán, a 115-ös Győr-Székesfehérvár és a 119-es Arabona pihenőhely közötti szakaszon. A 117-es kilométernél a külső sáv zárva is van, 3 kilométeres a torlódás jelen pillanatban. 0620-5555-155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk. Várom ma is az útinfókat. Jó utat, és legyenek türelmesek. Kitartás!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.1 Best FM.
2: 93.1 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.
1: Reklám.
3: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban éri el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0620 384 3050.
1: A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejt.

a legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

Best FM. A legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágere.

Best FM, a legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetők.

0: A legjobb zenék.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.1 Best FM.
1: 93.1 Best FM.
0: A legjobb zenék.
1: A legjobb zenék.
0: Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
2: Átmenetileg dr. Kővágó Levente orvosigazgató látja el a főigazgatói feladatokat. Köszöntöm a hallgatókat. Szél Móni vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. A Dunaújvárosi Szent Pantaleon Kórház közösségi oldalán közzétett tájékoztatás szerint dr. Szilágyi Őrs főigazgató távozását követően 2026. július 1-től átmenetileg dr. Kővágó Levente orvosigazgató látja el a főigazgatói feladatokat. A kórház kiemelte, hogy vezetése és valamennyi munkatársa továbbra is a megszokott elhivatottsággal és magas szakmai színvonalon dolgozik a betegek gyógyulásáért és egészségének megőrzéséért, írja oldalán a Duna Online. A Dunaújvárosi Kereskedelmi és Iparkamara közösségi oldalán hívta fel a figyelmet a kaptár, vagyis a Kamara Ipari Kapacitás Megosztó Adattára elnevezésű online platformra, amely a vállalkozások közötti üzleti kapcsolatok kialakítását, illetve bővítését segíti. A tájékoztatás szerint a rendszer egyik legnagyobb előnye, hogy mesterséges intelligencia támogatásával ajánl egymásnak üzleti partnereket. A platformot elsősorban azoknak a cégeknek érdemes használniuk, amelyek szabad gyártási vagy szolgáltatási kapacitással rendelkeznek, új megrendeléseket keresnek, vagy beszállítóként szeretnének kapcsolódni a hazai vállalkozások együttműködéseibe. Hamarosan jelentős változásra kell készülniük a közlekedőknek a város egyik legforgalmasabb pontján. Dunaújvárosban két buszmegálló felújítás miatt ideiglenes megállókra, illetve időszakos forgalomkorlátozásokra is számítani kell. Július 13-án megkezdődik a buszmegálló felújítás a Dunaújváros egyik legforgalmasabb részén, a Vasmi úton. A munkálatok miatt a kórház felüli oldalon közlekedő autóbuszok ideiglenes megállóból indulnak majd. A beruházás összköltsége 80 millió forint. Az önkormányzat tájékoztatása szerint ebből az összegből valósul meg a buszmegállók felújítása, miközben a városnak továbbra is finanszírozni kell az út karbantartási feladatokat, a kátyúzást, a jelzőlámpák működtetését és karbantartását, valamint az útburkolati jelek felfestését is. Július 9-ig módosíthatták a felsőoktatásba jelentkezők a megjelölt szakok sorrendjét és pótolhatták a hiányzó dokumentumokat az e-felvételi rendszerében. Jó, ha tudják a Fejér vármegyeiek is, hogy a ponthatárokat várhatóan július 23-án este hirdetik ki. Holnap a napsütés mellett főleg a Dunántúl nyugati-délnyugati felén és északkeleten már gyakrabban megnövekszik a gomoly felhőzet. Ezeken a tájakon a délutáni és a kora esti órákban elszórtan záporok, zivatarok kialakulhatnak. Az északi szél legfeljebb keleten élénkülhet meg, zivatarok környezetében azonban erős viharos széllökések is előfordulhatnak. A legalacsonyabb hőmérséklet hajnalban 11 és 19 fok között alakul, napközben 29 és 35 fok közé melegszik a levegő.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
4: Na végre találkozunk, Dunaújváros és a térség, ez a 93.1 Best FM, és lepörgetünk 3 egész órát így hétfőn, a délután kellős közepén. A mikrofon mögött Oleg Csongor egészen 6 óráig, és kezdünk egy örök darabbal. Zenél a folytatásban a Sean Kingston, és szól a Beautiful Girls című felvétel.
3: 93.1 Best FM, a legjobb zenék.
5: Say yo!

Ez itt a 93.1 Best FM, a legjobb zenék. Tartalmas délutánt kívánok minden hallgatónak, aki velünk tart jelenleg Dunói városból vagy a környékünkről. Július 13-a van már. Sára, Herrietta, Sarolta, Jakab, Jenő, Ernő, ők a névnaposok ma. Nagyon boldog névnapot nekik, aki más miatt ünnepel például születésnap, Isten éltesse nagyon sokáig Dunói városban és a környéken. 103 esztendeje, hogy elkészült a Hollywood felirat, a Hollywood feletti dombon. És 148 évvel ezelőtt a berlini kongresszus az európai hatalmak között felosztotta a Balkánt. Nézzük, kik azok a híres emberek, akik ma születtek. 82 éve látott napvilágot ifjabbik Rubik Ernő, építész, játéktervező, a bűvös kocka feltalálója. És 45 éve született Kovács Ágnes, olimpiai bajnok úszónő, aki ma ünnepel, Isten éltesse nagyon sokáig Dunaujváros és a térség. Most Craig David felvétele következik, meghallgatjuk a Seven Days című dalt.

A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 93.1 Best FM. A legjobb zenék.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: föld.
1: Közlekedési hírek a Best FM-en.
2: A 93.1-en balesetmentes közlekedést mindenkinek, aki vezet jelenleg is, akár itt Dunaújvároson belül, vagy a környékünkön, figyeljenek a többiekre is. Útépítési munkákat, útkarbantartási munkálatokat a környéken ma is végeznek még. Például az 51-esen kátyúzási munkák miatt aktuális az útszűkület Budapest-Baja-Herceg-Szent Tomásodrendű főúton, a 63-as 64-es kilométernél. Aztán Adony-Kálóz összekötő úton a 6209-esen, a 15-ös és a 17-es kilométer között hasonló a helyzet útkarbantartási munkálatok miatt. És ugrunk egyet, a 6205-ösön Iváncsa-Puszta-Szabolcs összekötő úton a 0-as és a 13-as kilométer között is lassabb a haladás. Jelezhetik, ha van egyéb útinfó, közlekedéssel kapcsolatos tapasztalat, 30-as 7474 777, ez a telefonszámunk. Előre is kösz szépen, Sean Paul zenél most a Best FM-en, és szól a Brief című dal.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: A 93 egy Best FM-en, ezt azért csak hozzátesszük, így hétfőn délután kellős közepén is, csak hogy tudjuk, hol vagyunk, dunaújvárosi hallgatók. Én Oleg Csongor vagyok, és jelentkezem még a stúdióból a következő két órában olyan dalokkal, amelyeket bármikor nagyon szívesen hallgatunk. Indítja az órát az NSYNC, és szól az It's Gonna Be Me.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
2: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban éri el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0620 384 3050.
3: Új ülőgarnitúrát még ma? Igen, az SC Home megoldja. Több mint 100 ülőgarnitúra készleten, többféle színben. Csekkold le készletünket scbútor.hu vagy az áruházban Széchenyi út 116.
0: Reklámot hallottak. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
4: Ma még gyenge hidegfronti hatás érvényesül, köszöntöm a hallgatókat. Az Oxygen Media híreit hallják, a mikrofonnál Szél Móni. Magyar koprodukció, a Forrás című dráma kapta a filmkritikusok díját a 60. Karlovivári Nemzetközi Filmfesztiválon. A Nemzeti Filmintézet támogatásával készült alkotás témája Csehszlovákia történelmének egy máig feldolgozatlan fejezete, a roma nők államilag támogatott kényszer sterilizációja. A magyar mozikban várhatóan jövő év elején lehet majd megtekinteni. Mesterséges intelligenciával manipulált fotókkal próbálta megtéveszteni az adóhivatalt egy borsodi vállalkozó. A hatóság szerint a férfi így akart elérni, hogy visszakapja a szabálytalan székely miatt korábban törölt adószámát. A revizorok azonban észrevették a hamisított képek ellentmondásait, az újabb helyszíni ellenőrzés pedig megerősítette a csalás gyanúját, ezért az adószámot nem állították vissza, és büntető eljárás is indulhat a hatóság megtévesztése miatt. Augusztustól újraindul a személyszállítás a megújuló Dombóvár-Komló vasútvonalon. A tervek szerint 2 óránként közlekednek majd szerelvények. Ezen a szakaszon személyszállítás 3 éve szűnt meg. Már a komlói állomás vágányait felújították, és összesen 18,5 km hosszon történt vágányszabályozás. A Magyar Államkincstárnál kell regisztrálni az egyedülálló szülőknek az iskolakezdési támogatáshoz. A 100 000 forint minden egy szülős családnak jár, de ehhez változás bejelentési kérelmet kell benyújtani az ügyfélkapun, személyesen bármelyik kormányablakban, vagy az Államkincstár ügyfélszolgálatán. Újabb helyszíneken mutatta ki azbeszt szennyezést a laboreredmények Sopronban. A legutóbb vizsgált 44 közül 24 helyen találtak osztrák bányákból érkezett szennyezett kőzúzalékot. A helyi hatóságok leállították ugyanaz érintett bányák működését, de a kő addigra már utakba, parkolókba, bejárókba és más kültéri burkolatokba is beépült, Magyarországon és Burgenlandban is. Az olaszországi hőség és szárazság miatt már csak 10 nap öntözésre elegendő a Pó folyó vízhozama. A térségben működő obszervatórium szerint ráadásul a tengervíz visszafelé áramlik a torkolattól, így a sótartalom már a folyó deltájától 25 kilométerre kimutatható. A folyó melegvizében elkezdődött a tenyésztett kagylók tömeges pusztulása. A meteorológusok szerint a napsütést időnként fátyol és gomoly felhők zavarhatják, a legtöbb helyen csapadék nem várható, de helyenként az ország északkeleti részén, valamint elszórtan a nyugati határ közelében egy-egy futózápor zivatar kialakulhat. Egyes tájegységeinken élénk lesz az északi-észak-nyugati szél, de zivatarok környezetében erős viharos lökések is előfordulhatnak. Délutára 29 és 35 fok közé melegszik a levegő.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Beindítunk egy újabb felvonást, így hétfőn délután dunaújvárosi hallgatók, remélem sokan velünk tartanak, aki mi nálunk őket is szeretettel köszöntöm itt a 93.1 Best FM-en. A mikrofon mögött Molek Csongor még 2 egész órán keresztül, és indítja az órát ezúttal a NSYNC, a felvétel pedig az It's Gonna Be Me.
0: 93.1 Best FM.

93.1 Best FM, a legjobb zenék. Szeretettel köszöntök mindenkit. Én Molek Csongora vagyok, és együtt töltjük még ezt és a következő felvonás szintén igen jó hangulatban. Hasznos infókra fókuszálunk gyakran, ilyen például az időjárás, és kíváncsiak vagyunk mindannyian, hogy holnap kedden mégis itt a környéken mi várható. Nézzük, mit mondanak a hozzáértők. A napsütés mellett már gyakrabban megnövekedhet a gomoly felhőzet felettünk, és számítani kell némi csapadékra. Nem említenek kiadós mennyiséget, de azért gyenge zápor, zivatar előfordulhat, amitől kicsit felfrissülünk majd, meleg lesz délután egyébként 28-35 fok körül mérünk majd, a reggeli órákban pedig kapjuk ezt a 12-18 fokos értéket. Pollen terhelés, kedves allergiás hallgatók, hát sok minden nem változott, a pázsitűfélék pollen szintje maradt a közepes tartományban, a gombák pollen koncentrációja pedig továbbra is országos szinten magas, extrém magas szinten van. Papírzsepiből tárazzanak be. Kettő hölgy duettezik most nekünk, Madonna és Britney Spears, és szól a Me Against the Music.

0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 93.1 Best FM. A legjobb zenék.
1: Check it now, come on.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 93.1 Best FM. A legjobb zenék.

Ez itt a 93.1 Best FM, a legjobb zené. Kedves hallgatók, a környezetvédelmi osztály idén már 27. alkalommal hirdette meg a Virágos Dunói Városért versenyt, amelyre ezúttal is 8 kategóriában várják a nevezéseket. A korábbi évekhez hasonlóan az önkormányzat keresi most is a legszebben virágosított erkélyeket, ablakokat, lakosság által gondozott előkerteket, virágládákat, üzlet, intézmény és családi házas előkerteket, homlokzatokat. A nevezéseket pedig a dunaiváros.hu weboldalról letölthető nevezési lapon lehet benyújtani, a pályázatokat elektronikus úton a virágosítás@dunaiváros.hu e-mail címre várják. Hát július vége, 31-e a határidő a jelentkezéssel kapcsolatban, és ahogy mondtam, az indulók összesen 8 kategóriában nevezhetnek, így benyújtható pályázat közterületi lakosság

előkertre, virágosított ablakra vagy francia erkélyre, erkélyre, közterületi virágládára, intézményudvarra vagy homlokzatra, továbbá családi házas előkertre, üzletek előkertjére vagy homlokzatára, illetve közterületi társasházi lakossági előkertre. A részleteket a dunaiváros.com hírportálon találják. Egy OMC sláger következik, meghallgatjuk a How Bizarre című dalt.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Ezek a dalok pörögnek itt a 93.1 Best FM-en egész nap, kedves dunói veresi hallgatók, ezt a legtöbben jól tudják. A lényeg, hogy aki velünk tart, szórakozzon jól, érezze jól magát. A mikrofonnál Molek Csongor még a következő 60 percben, és indítja az órát mindjárt Yves LaRue, és szól egy örök sláger, a Rise Up.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Reklám.
2: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban éri el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0620 384 3050.
3: Új ülőgarnitúrát még ma? Igen. Az SC Home megoldja. Több mint 100 ülőgarnitúra készleten, többféle színben. Csekkold le készletünket scbútor.hu vagy az áruházban Széchenyi út 116.
0: Reklámot hallottak. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
4: Ma még gyenge hidegfronti hatás érvényesül. Köszöntöm a hallgatókat. Az Oxygen Media híreit hallják, a mikrofonnál Szél Móni. Az életét kockáztatja, ha valaki felmászik a vonat tetejére, a felső vezeték már 2 méteres közelségből is halálos áramütést okozhat. Így reagált a MÁV arra a tragédiára, melyben 2 fiatal vesztette életét. A baleset Budafok-Háros vasútállomáson történt. A 2 fiatal felmászott egy tehervagon tetejére, és halálos áramütést szenvedtek. A fiú a helyszínen szörnyet halt, a lánya kórházban vesztette életét súlyos égési sérülései miatt. Harmadik társuk végignézte a történteket, a kamaszlányt sokkos állapotban vitték el a mentők. Gála műsorral ünnepelt a cirkusz művészetet a Fővárosi Nagy Cirkusz. Az esten a Mirázs előadás bővített változata mellett számos erre az alkalomra készült produkciót mutattak be. Az országos program sorozathoz idén a Magyar Nemzeti Utazó Nagy Cirkusz, a Richter Florian Cirkusz és a Horror Cirkusz is csatlakozott. A cirkuszok éjszakáját 2013 óta rendezik meg. Az olaszországi hőség és szárazság miatt már csak 10 nap öntözésre elegendő a Po folyó vízhozama. A térségben működő obszervatórium szerint ráadásul a tengervíz visszafelé áramlik a torkolattól, így a sótartalom már a folyó deltájától 25 kilométerre kimutatható. A folyó melegvizében elkezdődött a tenyésztett kagylók tömeges pusztulása. Újabb helyszíneken mutatta ki azbeszt szennyezést a laboreredmények Sopronban. A legutóbb vizsgált 44 közül 24 helyen találtak osztrák bányákból érkezett szennyezett kőzúzalékot. A helyi hatóságok leállították ugyanaz érintett bányák működését, de a kő addigra már utakba, parkolókba, bejárókba és más kültéri burkolatokba is beépült, Magyarországon és Burgenlandban is. Műkincseket szolgáltatott vissza Szíriának a francia kormány. A többi között római kori bronztárgyakat és bizánci leleteket, valamint egy gazdagon díszített mozaik panelt tartalmazó anyagot még 2011-ben egy párizsi kiállításra vitték el, de a szír polgárháború és a két ország közötti diplomáciai kapcsolatok megszakadása miatt eddig Franciaországban őrizték. A tárgyak az aleppói, a latakiai, illetve a palmyrai múzeumok tulajdonában vannak. A visszakerült kincsekből kiállítást rendeznek be a Damaszkuszi Nemzeti Múzeumban. A meteorológusok szerint a napsütést időnként fátyol és gomoly felhők zavarhatják, a legtöbb helyen csapadék nem várható, de helyenként az ország északkeleti részén, valamint elszórtan a nyugati határ közelében egy-egy futózápor zivatar kialakulhat. Egyes tájegységeinken élénk lesz az északi-észak-nyugati szél, de zivatarok környezetében erős viharos lökések is előfordulhatnak. Délutánra 29 és 35 fok közé melegszik a levegő.
0: Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
4: Átmenetileg dr. Kővágó Levente orvosigazgató látja el a főigazgatói feladatokat. Köszöntöm a hallgatókat. Szél Móni vagyok, az Oxygen Media hírei következnek. A Dunaújvárosi Szent Pantaleon Kórház közösségi oldalán közzétett tájékoztatás szerint dr. Szilágyi Őrs főigazgató távozását követően 2026. július 1-től átmenetileg dr. Kővágó Levente orvosigazgató látja el a főigazgatói feladatokat. A kórház kiemelte, hogy vezetése és valamennyi munkatársa továbbra is a megszokott elhivatottsággal és magas szakmai színvonalon dolgozik a betegek gyógyulásáért és egészségének megőrzéséért, írja oldalán a Duna Online. A Dunaújvárosi Kereskedelmi és Iparkamara közösségi oldalán hívta fel a figyelmet a Kaptár, vagyis a Kamara Ipari Kapacitás Megosztó Adattára elnevezésű online platformra, amely a vállalkozások közötti üzleti kapcsolatok kialakítását, illetve bővítését segíti. A tájékoztatás szerint a rendszer egyik legnagyobb előnye, hogy mesterséges intelligencia támogatásával ajánl egymásnak üzleti partnereket. A platformot elsősorban azoknak a cégeknek érdemes használniuk, amelyek szabad gyártási vagy szolgáltatási kapacitással rendelkeznek, új megrendeléseket keresnek, vagy beszállítóként szeretnének kapcsolódni a hazai vállalkozások együttműködéseibe. Hamarosan jelentős változásra kell készülniük a közlekedőknek a város egyik legforgalmasabb pontján. Dunaújvárosban két buszmegálló felújítás miatt ideiglenes megállókra, illetve időszakos forgalomkorlátozásokra is számítani kell. Július 13-án megkezdődik a buszmegálló felújítás a Dunaújváros egyik legforgalmasabb részén a Vasmi úton. A munkálatok miatt a kórház felüli oldalon közlekedő autóbuszok ideiglenes megállókból indulnak majd. A beruházás összköltsége 80 millió forint. Az önkormányzat tájékoztatása szerint ebből az összegből valósul meg a buszmegállók felújítása, miközben a városnak továbbra is finanszírozni kell az út karbantartási feladatokat, a kátyúzást, a jelzőlámpák működtetését és karbantartását, valamint az útburkolati jelek felfestését is. Július 9-ig módosíthatták a felsőoktatásba jelentkezők a megjelölt szakok sorrendjét és pótolhatták a hiányzó dokumentumokat az e-felvételi rendszerében. Jó, ha tudják a Fejér vármegyeiek is, hogy a ponthatárokat várhatóan július 23-án este hirdetik ki. Hírenk végén a várható időjárásról. Sok napsütésre számíthatunk az ország nagy részén, de északkeleten és keleten időnként erőteljesebben is megnövekszik a felhőzet. Jelentős csapadék szinte sehol sem várható, csupán elvétve alakulhat ki egy-egy gyenge futózápor. Estére aztán mindenütt csökken majd a felhőzet. Sokfelé élénk, helyenként erős lökések kísérhetik az északi szelet. Kora reggelre 9 és 18 fok közé hűl a levegő, a legmelegebb órákban pedig 26 és 33 fok valószínű.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: A kedvenceket hozom még egy órán keresztül itt a 93.1 Best FM-en, a 90-es évekből és a 2000-es évekből, kedves dunaújvárosi és környéki hallgatók. Hát tisztelettel köszöntök mindenkit, az újakat főleg, az én nevem Molek Csongor, és kezdünk egy parti fellétellel. Zenél Yves LaRue, és szól azonnal a Rise Up.
0: 93.1 Best.

0: Közlekedési hírek a Best FM-en.
1: A 93.1-en jó utat kívánok a közlekedőknek, vezessenek szabályosan és türelmesen, kedves dunai városi autósok. A 62.07-esen Adony-Velence összekötő úton az 1-es-3-as kilométernél lassabb a haladás még ma is. Aztán kátyúznak a 6-oson Budapest-Pécs-Barcs elsőrendű főúton a 70-es kilométer környékén, és az Újsolti bekötő úton a 0-as kilométernél közműépítési munkálatok miatt lassabb a haladás továbbra is. Kérem jelezzék, ha akad egyéb útinfó, 30-as 74-74 777-es a telefonszámunk. Előre is kösz szépen. Az előadók közül most a Soul Searcher következik, és meghallgatjuk mixben a Feeling Love című dalt. I'm

A Best FM-en minden pillanatban velük vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 93.1 Best FM. A legjobb zenék.

újakkal készülnek majd a szervezők, és július végéig érdemes még nevezni a város legcsinosabb részeit, kedves hallgatók, a határidő július 31-e, és beszéltünk már a kategóriákról. Na most, a pályázat az elmúlt évek gyakorlatát követi, a nevezéshez legalább egy fényképet kell csatolni a virágosított helyszínről és annak környezetéről. Azt kérik a szervezők, hogy ne csak közeli felvételek készüljenek, hanem olyan képek is, amelyek alapján a helyszín egyértelműen beazonosítható. Elektronikus úton legfeljebb 5 fénykép küldhető be. Egy virágosított helyszínre csak egy pályázat nyújtható be, ha ugyanarra a helyszínre több jelentkezés érkezik, azokat egy pályázatként kezelik. Ott vannak a további részletes információk a dunaiváros.com hírportálon. Most hazai előadó következik, nem más, mint Heinz Gábor, és szól a Learning to Let Go.

0: és kegyetlen, mint halottját az itt agyott.
1: 93.1 Best FM, a legjobb zenék. Hát majd 3,5 órát lepörgettünk dunai versi hallgatók, remélem jól szórakoztak eddig is. Én lassan búcsúzom. A Five csapata következik, és meghallgatjuk az Everybody Get Up című dalt. Köszönöm szépen a közreműködést, és persze a figyelmet is mindenkinek. További tartalmas késő délutánt kívánok, és jó pihenést, ha már itt járnak, ezzel tudnak foglalkozni. Holnap, kedden pedig, délután 3-tól ismét miénk a pálya. Molek Csongor vagyok, a legjobbakat mindenkinek. Hello!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Legyen a nyáron megújulás időszaka. Plasztikai műtétek most 30%-os kedvezménnyel a Dr. Rose Magán Kórház plasztikai sebészeti részlegén. Használja ki a szabadság nyújtotta lehetőségeket, és valósítsa meg a régóta tervezett változást. Ismerje meg lehetőségeit ingyenes konzultációnkon. www.drrose.hu.
0: Reklámot hallottak. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
2: Átmenetileg dr. Kővágó Levente orvosigazgató látja el a főigazgatói feladatokat. Köszöntöm a hallgatókat. Szél Móni vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. A Dunaújvárosi Szent Pantaleon Kórház közösségi oldalán közzétett tájékoztatás szerint dr. Szilágyi Őrs főigazgató távozását követően 2026. július 1-től átmenetileg dr. Kővágó Levente orvosigazgató látja el a főigazgatói feladatokat. A kórház kiemelte, hogy vezetése és valamennyi munkatársa továbbra is a megszokott elhivatottsággal és magas szakmai színvonalon dolgozik a betegek gyógyulásáért és egészségének megőrzéséért, írja oldalán a Duna Online. Hamarosan jelentős változásra kell készülniük a közlekedőknek a város egyik legforgalmasabb pontján. Dunaújvárosban két buszmegálló felújítás miatt ideiglenes megállókra, illetve időszakos forgalomkorlátozásokra is számítani kell. Július 13-án megkezdődik a buszmegálló felújítás a Dunaújváros egyik legforgalmasabb részén, a Vasmi úton. A munkálatok miatt a kórház felüli oldalon közlekedő autóbuszok ideiglenes megállókból indulnak majd. A beruházás összköltsége 80 millió forint. Az önkormányzat tájékoztatása szerint ebből az összegből valósul meg a buszmegállók felújítása, miközben a városnak továbbra is finanszírozni kell az út karbantartási feladatokat, a kátyúzást, a jelzőlámpák működtetését és karbantartását, valamint az útburkolati jelek felfestését is. A Katonai Emlékpark Pákozd irodalmi időutazásra hívta az érdeklődőket július 10-én, ám ezúttal Székesfehérvárra. Az esten a magyar irodalom legszebb versei, illetve prózai részletei idézték meg a magyar kultúra időtálló értékeit. Az Egyházmegyei Múzeum belső udvarán tartott Szeretlek, mint halálig nemzetem című esten Meleg Vilmos és Molnár Julianna nagyváradi színészek, valamint Tolcsvai Béla közös előadását láthatták az érdeklődők, írja a Feol. Jóha tudják a Fejérvár megyeiek is, hogy a Nébik kertművelő programja új víztudatos kertészkedés című kisokossal segíti a hobbi és a balkon kertészeteket. A tematikus összefoglaló közérthető gyakorlati tanácsokkal mutatja be, hogyan lehet a kertek vízigényét csökkenteni, a csapadékot hatékonyabban hasznosítani, valamint a növényeket felkészíteni az egyre gyakoribb aszályos időszakokra. Holnap a napsütés mellett főleg a Dunántúl nyugati-délnyugati felén és északkeleten már gyakrabban megnövekszik a gomoly felhőzet. Ezeken a tájakon a délutáni és a kora esti órákban elszórtan záporok, zivatarok kialakulhatnak. Az északi szél legfeljebb keleten élénkülhet meg, zivatarok környezetében azonban erős viharos széllökések is előfordulhatnak. A legalacsonyabb hőmérséklet hajnalban 11 és 19 fok között alakul, napközben 29 és 35 fok közé melegszik a levegő.
0: Hírek a Best FM-en.
3: A jövőben a Gyesev is közli az adatokat a menetrendszerűségről. A kecskeméti Mercedes gyárnak új részlege van. Megkezdődött a labdarúgó VB utolsó hete. Köszöntöm Önöket, a híreket Bányász Árpádtól hallják. Új részleget avattak fel a Mercedes kecskeméti gyárában. Ezzel létrejön Európa legnagyobb és a világ második legnagyobb Mercedes üzeme, jelentette be Magyar Péter miniszterelnök a helyszínen. A kormányfő elmondta, az új üzemben gyártják majd a C-osztály elektromos változatát. A gyárban egyébként jelenleg évente több mint 100 000 autó készül és 5 000 embert foglalkoztatnak. A cél az, hogy évi 350 000 jármű is legördülhessen a gyártósorokról, a társaságnak pedig 9-10 000 munkavállaló legyen. A görög dinnye árusokat vizsgálják a fogyasztóvédők. Az ellenőrök a nagybani piacokon, a boltokban, az ideiglenes és az útmenti árusoknál is megjelenhetnek országszerte. Figyelik a tisztaságot, a termékek származását, jelölését és minőségét is. Azt is nézik, hogy hogyan kezelik a darabolt dinnyét. Ezt ugyanis csak fóliázva lehet árulni, és óvni kell a direkt napfénytől. A tavalyi ellenőrzéseken 26 esetben büntettek, és összesen mintegy 19 millió forint bírságot szabtak ki a szakemberek. A forgalomból több mint 300 kilónyi görögdinnyét kellett kivonni. Mostantól a Gyesev is havonta közli az adatokat a menetrendszerűségről, a pályák állapotáról, az aktuális sebességkorlátozásokról. Ezt a közlekedési és beruházási miniszter jelentette be a Facebook oldalán. A MÁV már korábban elkezdte közzétenni a részletes havi jelentéseket. Vitézi Dávid megismételte, nem eltitkolni, hanem megoldani akarják a problémákat. Súlyos áradások bénítják meg Észak-Kína közlekedését, egy tájfun ért el az országot. Az özönvízszerű esőzések utakat öntöttek el, járműveket sodortak el, folyók léptek ki a medrükből. A vonatok több térségben leálltak, néhol az iskolákat is bezárták. Világbajnoki döntőbe illő rangadóval folytatódik a foci VB. Holnap Dallasban Franciaország és az Európa-bajnok Spanyolország csap össze a fináléért. A két csapat legutóbb tavaly a Nemzetek Ligája elődöntőiben találkozott, akkor Spanyolország 5-4-re nyert. Holnap után Anglia és a címvédő Argentína dönt a másik döntős helyről. Estére fokozatosan csökken a gomoly felhőzet az ország nagy részén, kiderül az ég, ugyanakkor keleten még maradhatnak felhűsebb tájak. Nyugat felől vékony fátyol felhők sodródnak fölénk, de számottevő csapadék nem várható, legfeljebb az észak-keleti ország részben fordulhat elő egy-egy kisebb futózápor. Hajnalra általában 12 és 19 fok közé hűl le a levegő, a szélvédett területeken ennél néhány fokkal hűvösebb, míg a vízpartok közelében és a magasabban fekvő vidékeken valamivel enyhébb idő valószínű.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék.
4: A klubok legnagyobb himnuszai, a house igazi klasszikusai érkeznek két órán keresztül. Mixben megállás nélkül 6 hétig velem White Boy-jal, 7-től pedig hétfői rezidensünkkel Lauer Krisztiánnal a Night Shift lemezjátszói mögött.
0: Életünk legjobb zenéi

0: Ez a Night Shift minden este White Boy-jal. A Best FM-en.
1: És érdemes minket minél több csatornán követni, nem csak itt a Best-en hallgatni, de a social media felületeinkre is rácsatlakozni, mert ugye az összes velünk kapcsolatos és rólunk szóló információt akkor tudni, hogy megkapjátok, vagy így, vagy úgy, nem maradtok le semmiről. Például a majd soron következő Best FM Night Shift partiról, kik lesznek a lemezlovasok, és a többi, szóval Instán és Facebookon megtaláltok minket úgy, hogy Best FM Night Shift 06255555 a telefonszámunk, ahol a Viber üzenetet is, és SMS-t is lehet küldeni, meg ezen keresztül hívhatok is minket, és hogyha a régi öreg e-mailes kapcsolatfelvételt választjátok, akkor pedig az info@bestfmbudapest.hu-ra várjuk.

0: táncolnak a legnagyobb sztárok mixben, megszakítás nélkül. Ez a Night Shift.
1: És van nekünk ugye a Best FM Night Shift oldalunk Facebookon is, és Instagramon is, hogy ne kelljen 400 fele keresgetnetek a Night Shift DJ-kkel és a Night Shift bulikkal kapcsolatos információkat. Egy helyen lesz minden, ettől függetlenül természetesen a Mixcloud oldalak, azok ugyanúgy élnek külön is, tehát a mixcloud.com/, és ide kell beírni azt a Night Shift lemezlovast, akinek a korábbi mixeiből szeretnétek visszahallgatni minél többet, vagy hát amennyit ugye feltöltött oda. mixcloud.com/DJ Whiteboy, hogyha valaki az én mixeimet szeretné visszahallgatni, akkor ezt az oldalt kell megkeresni.

picikét, de tényleg csak egy nagyon picikét, pont arra lesz időnk nekünk is, hogy helyet cseréljünk Krisztiánnal, ő jön ide a lemezjátszók mögé, én meg csak a mikrofon mögött maradok, de maradok egészen éjfélig, Krisztián pedig héttől.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
1: Közösségi szolgálatra vár az Intercisa Múzeum. Köszöntöm Önöket, az Oxigén Média híreit hallják a mikrofonnál Szél Móni. Az Intercisa Múzeum várja azoknak a középiskolásoknak a jelentkezését, akik náluk szeretnék teljesíteni az 50 órás kötelező iskolai közösségi szolgálatot. A diákok múzeumi teremőri feladatokat láthatnak el a nyitvatartási időben, hétköznapokon 2-től péntekig 10 és 16 óra között, szombaton 14 és 18 óra között. A múzeum rugalmas időbeosztást, barátságos környezetet és kulturális intézményben szerezhető tapasztalatokat kínál, a ledolgozott órákat pedig hivatalosan igazolja. Jelentkezni az Intercisa Múzeum e-mail címén lehet, az intercisamuse@gmail.com e-mail címen, név, illetve iskola megadásával. A lehetőségre már várják az érdeklődőket, írja Duna Online. Hamarosan jelentős változásra kell készülnék a közlekedőknek a város egyik legforgalmasabb pontján. Dunaújvárosban két buszmegálló felújítás miatt ideiglenes megállókra, illetve időszakos forgalomkorlátozásokra is számítani kell. Július 13-án megkezdődik a buszmegálló felújítás a Dunaújváros egyik legforgalmasabb részén, a Vasmű úton. A munkálatok miatt a kórház felüli oldalon közlekedő autóbuszok ideiglenes megállóból indulnak majd. A beruházás összköltsége 80 millió forint. Az önkormányzat tájékoztatása szerint ebből az összegből valósul meg a buszmegállók felújítása, miközben a városnak továbbra is finanszírozni kell az út karbantartási feladatokat, a kátyúzást, a jelzőlámpák működtetését és karbantartását, valamint az útburkolati jelek felfestését is. Jó, ha tudják a dunaújvárosiak is, hogy augusztus 3-ától érvényüket vesztik a régi könyvformátumú személyi igazolványok, érdemes tehát időben ellenőrizni az okmányokat. Fontos tudni, hogy az érintettek nem kapnak külön értesítést a lejáratról, az új személyi igazolvány bármelyik kormányablakban igényelhető személyes ügyintézéssel, a 70. életévüket betöltött állampolgárok számára az állandó személyi azonosító igazolvány kiállítása díjmentes. Azoknak, akik egészségügyi okból nem tudnak személyesen megjelenni a kormányablakban, lehetőségük van segítséget kérni. Megfelelő igazolás esetén a kormányhivatal munkatársai segítenek megszervezni a mobil ügyintézést. Hírénk végén a várható időjárásról. Sok napsütésre számíthatunk az ország nagy részén, de északkeleten és keleten időnként erőteljesebben is megnövekszik a felhőzet. Jelentős csapadék szinte sehol sem várható, csupán elvétve alakulhat ki egy-egy gyenge futózápor. Estére aztán mindenütt csökken majd a felhőzet. Sokfelé élénk, helyenként erős lökések kísérhetik az északi szelet. Kora reggelre 9 és 18 fok közé hűl a levegő, a legmelegebb órákban pedig 26 és 33 fok valószínű.
0: Hírek a Best FM-en.
2: A parlament megszavazta az alaptörvénymódosítást. Az amerikaiak átveszik a Hormuzi szoros biztosítását. Folytatódik a felmelegedés. Köszöntöm Önöket, Bányász Árpád vagyok. Elfogadta az országgyűlés az alaptörvény 17. módosítását. A parlament 139 igen és 6 nem szavazattal döntött a javaslatról, amelyet a kormány nevében Magyar Péter miniszterelnök nyújtott be. Az elfogadott módosítás értelmében a hatályba lépést követő napon megszűnik Súlyog Tamás köztársasági elnök megbizatása. Az országgyűlés ezt követően új alkotmány hatályba lépéséig, de legfeljebb 5 évre új államfőt választ. A módosítás emellett 12 éves, vagyis 3 ciklusos időkorlátot vezet be az országgyűlési képviselők számára, 70 évben határozza meg az alkotmánybírók felső korhatárát, és lehetővé teszi a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal létrehozását. A rendkívüli ülésen egyébként a Fidesz és a KDNP frakciója tiltakozásul nem vett részt. A képviselőcsoport sajtótájékoztatóján közben kiderült, hogy Gulyás Gergely Fidesz frakcióvezető távozik pozíciójából. Népszavazási aláírás gyűjtés indult azért, hogy december 24-e munkaszüneti nap legyen Magyarországon. A kezdeményezést a kereskedelmi alkalmazottak szakszervezete indította. Ahhoz, hogy kiírják a népszavazást, szeptember 4-éig 200 ezer érvényes aláírást kell összegyűjteni. A szakszervezet mától több budapesti helyszínen is várja a támogatókat, akik személyesen írhatják alá a kezdeményezést. Az Egyesült Államok veszi át a hormuzi szoros biztonsági felügyeletét, jelentette be Donald Trump. Az amerikai elnök a Fox Newsnak azt mondta, Washington lesz a stratégiai vízi útvonal őre, és a biztonság fenntartásáért cserébe ellentételezést kért a szorost használó országoktól. Trump közölte, Irán hajóit kizárná a kereskedelmi forgalomból, míg más államok továbbra is áthaladhatnának. A bejelentés előzménye, hogy az elmúlt napokban tovább nőtt a katonai feszültség az Egyesült Államok és Irán között, miután mindkét fél több támadást hajtott végre a térségben. Tűzoltó repülőgépekkel oltották a híres Fontainebleau-i erdőt. A Párizstól 50 kilométerre lévő terület tegnap délután gyulladt ki. A lángok nagyon gyorsan terjedtek a kánikulában. A katasztrófa miatt lezártak egy autópálya szakaszt. Az oltáshoz délről érkezett két speciális repülő. A gomoly felhők feloszlanak, este nagy részt kiderül az ég, keleten azonban maradhatnak még felhősebb körzetek. Emellett nyugat felől fátyol felhők is érkeznek fölénk. Csapadék általában nem várható, de északkeleten előfordulhatnak záporok, zivatarok. A legalacsonyabb hajnali hőmérséklet nagy részt 12 és 19 fok között alakul, de a szélcsendes, hidegre hajlamos helyeken ennél néhány fokkal hidegebb, a vízpartok közelében és a magasabban fekvő helyeken pár fokkal melegebb is lehet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék.
3: Picikét előreugrottunk az időben, rögtön így a szombatra. Ráizgulunk így a...
4: Hétfőn.
3: Szóval pedig ez úgy szokott lenni, hogy a péntekből szoktunk csinálni valami más napot, ugye a Nácsi Texlában. De most hétfő van, és hogyha hétfő, akkor ugye a Classic House 120 percen keresztül az első 60 percen már túl vagyunk, úgyhogy jön a második etap. Hétfői rezidensünkkel, Lauer Krisztiánnal a

0: A Best FM-en szólnak a legnagyobb sztárok mixben.
1: Megszakítás nélkül. Ez a Night Shift.
2: Ebbe belegondolni vagy visszagondolni, ugye, hogy most már tulajdonképpen egy közepesen erős tablettel tudsz bármikor egy jó bootleget csinálni, hogyha
3: persze,
2: nem vagy teljesen süket.
3: Az AI korában?
2: Nem is feltétlenül az AI, hanem hogy tényleg, tehát hogyha van hozzá hallásod, hogy ez ne legyen diszonáns a vokál a lézevel, akkor összetudod pikpak dobni.
3: Persze.
2: De hogy régen, az milyen eseményszám, vagy milyen kuriózum volt az, hogy csináltál egy jó bootleget, és akkor az hivatalosan megjelent. Tehát a Milo, meg a Miami Sound Machine,
3: igen,
2: ugye,
3: igen.
2: Pressure, mi az, ami még ilyen volt? Hát talán a Destination Calabria szintén, ugye? Mert az a Destination
3: persze.
2: Unknownból, meg ugye a Rune Calabriából.
3: Úgy.
2: És hát ez is ez, ugye? A Mojo Lady. De,
3: igen,
2: és
3: a Tom Deniff féle.
2: Tom Deniff.
3: Shame.
2: TDN Shame. Mert hát a Classic House van, hát mi más lenne? Hát hétfő van. Remélem nem vagy babonás, most nézem, 13-a van.
3: 13-a van, és péntek, vagyis hétfő.
2: Hétfő.
3: Nem, ez a hülyeség egyébként megvan. 13-a van, és péntek, örüljetek, hogy még éltek.
2: Ez miben van?
3: Ez van, srácok!

looks like, but baby.

0: Életünk legjobb zenéi a Best FM-en a Night Shift-ben szólnak. A lemezjátszóknál. Lower.
1: És hát az, hogy bootleget csinálni meg kiadni, hát azt hagyján, tehát hogy nem tudom, hogy mixalbumok léteznek-e még? Adnak-e még ki mixalbumot? Szerintem már nem.
2: Nem.
1: Ugye?
2: Nem.
1: Hát most már nagy lemez formátum is annyira eltűnt, tehát ez most már tényleg csak a zenekarok.
2: Hát a Spotin csinálnak nagyon-nagyon sokan ugye tracklisteket,
1: dobálják,
2: és akkor
1: azért
2: dobálják persze, és akkor hát te is össze tudod rakni úgy, ahogy akarod.
1: Igen. Na, mert csak arra teszem, hogy az előző dal, ez ugye a híres, ugye a Big Beach Boutique 2-n, ugye, amikor hirtelen 4 millió ember megjelent.
2: Jóristen.
1: A brightoni tengerparton, ugye ez azon, ez az Anton Kamaran track, ez azon a mixalbumon.
2: Most jut eszembe, az idén is lesz, azt hiszem, nem? Brightonban, hogyha ugye, látom, nagyon
1: Annyira lesz, hogy nekünk jegyünk is 4 napos, nekünk van is rá jegyünk, de hát nem fogunk tudni elmenni. Ugye azért akartam persze, hát nyilván meg egy picikét itt elsírjam a panaszomat. Nekünk vasárnapra van jegyünk, most lesz ez a hétvége. Csütörtök, péntek, szombat, vasárnap. Ez úgy nézett ki, ugye, hogy csütörtök, péntek, szombat, és aztán akkora érdeklődés volt, hogy még egy vasárnapot. Nem. Rosszul nem. Péntek, szombat, vasárnap, és a nagy érdeklődésem volt tekintettem még egy csütörtököt hozzátok.
2: Persze, hát nagyon brutál lesz.
1: De hát figyelj, de olyan előzenek arokkal, Gruvarmada.
2: Ide király.
1: Simon Pegg, ha ő mond valamit, hogy kicsoda a Simon Pegg.
2: Simon Pegg, nem tudom.
1: Dehogy nem tudod. A Mission Impossible-ben a Tom Cruise-nak a kis geek haverja, az angol színész.
2: Ja, igen.
1: Ő évek óta diszkózik, és így óriás pamba van a Fairboy Slim-mel, és már egy csomó ilyen brightoni bulián, meg ilyen fesztivál felépésen, ő volt a warm-up.
2: Atyaisten.
1: Úgyhogy így eléggé gyenge lesz a felhoz.
2: Hát nagyon
1: durva. És minden nap más lesz az előzenekar. Minden, majd, aki majd ott lesz, majd mesélje, milyen volt.

Water. It's like your kryptonite. You hearing me, David?

0: Ez a Night Shift a Best FM-en. A legjobb zenék, a legjobb mixek minden este.
1: Mondjuk a brightoni bulikkal kapcsolatban egy dolog jutott eszembe, hogy tehát ott mi lesz akkor, hogyha mondjuk az angolok bejutnak a döntőbe?
2: Ja.
1: Később fog kezdődni minden, vagy majd a bulik közben megy a hátsó kivetítőn, hogy az angol... Mert azért az... Na...
2: Szerintem ott elfogy a víz is.
1: Ott minden el fog fogyni. A tengerből.
2: Tenger, minden.
1: Szóval ott mi lesz? És mondjuk esetleg nyernek az angolok.
2: Persze.
1: És ott vagy a tengerparton egy Fat Boy Slim Bulin. Hát ott mi
2: az
1: megmenés
2: mi?
1: Lesz?
2: Nagyon-nagyon kemény. Bizonyám.
1: Ezt valahogy meg kéne oldani, hogy mégis kijussunk. Na mindegy. Kriszta, egy dolgot oldjál meg, légy szíves, hogy jövő hétfőn ugyanígy itt leszel. És
2: mindenképpen.
1: Klasszik house-olunk még egy órán keresztül. Ezt a majd megköszönjük szépen.
2: Nagyon köszönöm. Sziasztok.
1: Hello.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Magyar Péter miniszterelnök történelminek nevezte az alaptörvény módosítást. A jövőben a GYESEV is közli az adatokat a menetrendszerűségről. Megkezdődött a labdarúgó VB utolsó hete. Köszöntöm Önöket, a híreket Bányász Árpádtól hallják. Alaptörvénymódosítás. A parlament ma elfogadta, Súlyog Tamás államfőnek pedig 5 napon belül alá kell írnia az alaptörvénymódosítását, amely megbízatásának megszüntetését is tartalmazza. Ha nem így tesz, megindul ellene a megfosztási eljárás. Ekkortól a házelnök gyakorolja majd az államfői jogokat. Az országgyűlés rendkívüli ülésén egyébként a Fidesz és a KDNP frakciója tiltakozásul nem vett részt. Magyar Péter miniszterelnök történelmi jelentőségűnek nevezte az országgyűlés döntését, úgy fogalmazott, ezzel megkezdődött az Orbán rendszer közjogi átalakítása. Mostantól a GYESEV is havonta közli az adatokat a menetrendszerűségről, a pályák állapotáról, az aktuális sebességkorlátozásokról. Ezt a közlekedési és beruházási miniszter jelentette be a Facebook oldalán. A MÁV már korábban elkezdte közzétenni a részletes havi jelentéseket. Vitézi Dávid megismételte, nem eltitkolni, hanem megoldani akarják a problémákat. Legyünk résen, ha külföldi koncertre, sportrendezvényre veszünk jegyet. Az internetes piacok megjelenésével a belépő vásárlás egyszerűsödött, a nem hivatalos jegyértékesítési csatornákon azonban csalók is feltűnhetnek. Hívta fel a figyelmet Eitmann Norbert, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnöke.
2: Sok esetben nem megbízhatóak azok az eladók, akiktől vásároljuk ezeket a jegyeket. Különösen akkor, ha más magánszemélyektől, különböző közösségi média marketplace-ek oldalon, vagy olyan önálló honlapok, ahol tovább értékesítenek magánszemélyek jegyeket. Hiszen nem tudjuk, hogy ezek a jegyek valóban léteznek-e, illetve azt sem lehet tudni, hogy ha léteznek is, nem adják el több magánszemélynek, több vásárlónak, és sajnos volt olyan fogyasztói panaszunk, amit jelezték a fogyasztók, hogy a bejáratnál szembesültek vele, hogy az ő jegyükkel már valaki bement, nyilvánvaló az eladó több személy számára is eladta a jegyet.
1: Világbajnoki döntőbe illő rangadóval folytatódik a foci VB. Holnap Dallasban Franciaország és az Európa-bajnok Spanyolország csap össze a fináléért. Holnap után Anglia és a címvédő Argentína dönt a másik döntős helyről. A hírblokk végén essen pár szó arról, hogy milyen időjárásra számíthatunk az előttünk álló órákban. Estére fokozatosan csökken a gomoly felhőzet az ország nagy részén, kiderül az ég, ugyanakkor keleten még maradhatnak felhűsebb tájak. Nyugat felül vékony fátyol felhők sodródnak fölénk, de számottevő csapadék nem várható, legfeljebb az észak-keleti ország részben fordulhat elő egy-egy kisebb futózápor. Hajnalra általában 12 és 19 fok közé hűl le a levegő, a szélvédett területeken ennél néhány fokkal hűvösebb, míg a vízpartok közelében és a magasabban fekvő vidékeken valamivel enyhébb idő valószínű.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este.
4: Volt az a brutál 40 fok körüli kánikulai pár nap, aztán meg ez a semmire nem jó, picit szeles, picit felhős. Szóval elég nehéz megtippelni, hogy a következő napok milyenek lesznek. A For the Cause úgy gondolja, hogy Ain't No Sunshine, Geszti Péter a Gringo sztára pedig azt jósolja, hogy télen-nyáron nyár. Majd kiderül, kinek lesz igaza.
3: Ez a Night Shift a Best

Best of a Legend zenék, rengeteg minden kimaradt Michael Jackson életrajzi moziából, úgyhogy ezért is, illetve a hatalmas sikernek köszönhetően, állítólag már most nagyon előre haladott állapotban vannak a második rész munkálatai. Lehet, hogy abból már Janet Jackson sem maradt ki. Most együtt jönnek itt a Scream-mel.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: A parlament megszavazta az alaptörvénymódosítást. Folytatódik a szúnyoggyérítés a héten, dugulás elhárító bűnszervezetet kapcsoltak le. Köszöntöm Önöket! A híreket Bányász Árpádtól hallják. Elfogadta az országgyűlés az alaptörvény 17. módosítását. A parlament 139 igen és 6 nem szavazattal döntött a javaslatról, amelyet a kormány nevében Magyar Péter miniszterelnök nyújtott be. Az elfogadott módosítás értelmében a hatályba lépést követő napon megszűnik Sulyog Tamás köztársasági elnök megbizatása. Az országgyűlés ezt követően új alkotmány hatályba lépéséig, de legfeljebb 5 évre új államfőt választ. A módosítás emellett 12 éves, vagyis 3 ciklusos időkorlátot vezet be az országgyűlési képviselők számára. 70 évben határozza meg az alkotmánybírók felső korhatárát, és lehetővé teszi a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal létrehozását. A rendkívüli ülésen egyébként a Fidesz és a KDNP frakciója tiltakozásul nem vett részt. A képviselőcsoport sajtótájékoztatóján közben kiderült, hogy Gulyás Gergely Fidesz frakcióvezető távozik pozíciójából. Folytatódik a szúnyoggyérítési program Bács-Kiskunban és Csongrád-Csanádban. A következő napokban Baks, Kecskemét, Szeged, Szegvár és Tömörkénybel területén végeznek földi kémiai szúnyoggyérítést a szakemberek. A katasztrófavédelem szerint a száraz időjárás miatt országosan enyhe a szúnyogártalom. Ugyanakkor több helyen megjelent az ázsiai tigris szúnyog. Felszámoltak egy túlszámlázásokkal gyanúsított dugulás elhárító bűnszervezetet. A gyanú szerint a szolgáltatást az érintettek ugyan elvégezték, a munka végén azonban a valós ár többszörösét számlázták ki az ügyfeleiknek. A nyomozók 8 helyszínen csaptak le, 3 embert elfogtak, őrizetbe vették, letartóztatásukat pedig a bíróság elrendelte. Az akció során készpénzt, mobiltelefonokat, számítógépeket, ékszereket és autót is lefoglaltak. A hatóságok várják azokat az érintetteket, akiket a bűnszervezet megkárosított. Bangkokban legalább 27-en meghaltak egy hatalmas tűzben. A lángok egy bárban csaptak fel éjjel a tájföldi fővárosban. A tüzet egy légkondicionáló berendezés elektromos zárlata okozhatta. Többen a hátsó mosdókba menekültek, az áldozatok nagy részét ott találták meg. Sokan kórházba kerültek. Csapadék általában nem várható, de északkeleten nem kizárt egy-egy futózápor. Holnap napos idő lesz, fátyol és gomoly felhőkkel, záporok, zivatarok nagyobb eséllyel a Dunántúlon és az északkeleti tájakon fordulhatnak elő. A legmagasabb hőmérséklet többnyire 30 és 34 fok között várható, de az északkeleti tájakon pár fokkal alacsonyabb értékeket is mérhetünk. Szerdán a hajnali 12-22 fokról délutánra 27 és 34 fok közé melegszik fel a levegő.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
2: És biztos vagyok benne, hogy tegnap óta sajnos ugye mindenki pörgeti a fejében, hogy mely bombonszámokat ismeri, melyiket szereti, melyiknek tudja kívülről esetleg a szövegét. Tragikusan fiatalon hagyott itt minket tegnap Szolnoki Péter, a Bombon énekese. A Sex Appeal érkezik tőlük ebben az órában.
0: Ez a Night Shift a Best

Best of a legjobb zenék, 1987. július 13. napra pontosan 39 évvel ezelőtt robbant be a köztudatba Kylie Minogue, köszönhetően legelső kislemezének, a Locomotionnek. Azonnal az összes ausztrál lista első helyre került, és egy évvel később, amikor nemzetközileg is megjelentették ezt a kislemezt, természetesen ott is rögtön tarolt. Most Robbie Williams-el!

0: Night Shift-el az éjszakába minden délután 6-tól a Best FM-en.
1: Hi, Bobby.
2: Hi, Ken.
1: You wanna go for a ride?
2: Sure, Ken.
1: Jump in.

0: just getting started.
1: Best FM a legjobb zenék, amerikai turnéjukat azért kellett egy az egyben törölni, mert alig fogytak a jegyek. Hát Európában ez a veszély nem áll fenn. Például a varsói és a párizsi koncertjükre már az összes belépőt eladták. Jön a The Pussycat Dolls és a Hush Hush itt a Best FM.

Best of a legjobb zenék a megjelenés évében, és az azt követő 92-es esztendőben is a Simply Red Stars című nagy lemeze lett a legkelendőbb album az Egyesült Királyságban. 2000-ben beválogatták minden idők 100 legjobb brit albuma közé, de előtte 2 évvel viszont egy közönségszavazáson minden idők második legrosszabb brit albuma lett a Stars. Jön a címadó dal itt a Best-en.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Hírek a Best FM-en. Az országgyűlés megszavazta az alaptörvénymódosítást, az amerikaiak átveszik a hormuzi szoros biztosítását. Továbbra is meleg nyárias időre számíthatunk. Köszöntöm Önöket, a híreket Bányász Árpádtól hallják. Alaptörvénymódosítás. A parlament ma elfogadta, Súlyog Tamás államfőnek pedig 5 napon belül alá kell írnia az alaptörvénymódosítását, amely megbízatásának megszüntetését is tartalmazza. Ha nem így tesz, megindul ellene a megfosztási eljárás. Ekkortól a házelnök gyakorolja majd az államfői jogokat. Az országgyűlés rendkívüli ülésén egyébként a Fidesz és a KDNP frakciója tiltakozásul nem vett részt. Magyar Péter miniszterelnök történelmi jelentőségűnek nevezte az országgyűlés döntését, úgy fogalmazott, ezzel megkezdődött az Orbán rendszer közjogi átalakítása. Az Egyesült Államok veszi át a hormuzi szoros biztonsági felügyeletét, jelentette be Donald Trump. Az amerikai elnök a Fox News-nak azt mondta, Washington lesz a stratégiai vízi útvonal őre, és a biztonság fenntartásáért cserébe ellentételezést kért a szorost használó országoktól. Trump közölte, Irán hajóit kizárná a kereskedelmi forgalomból, míg más államok továbbra is áthaladhatnának. Felszámoltak egy túlszámlázásokkal gyanúsított dugulás elhárító bűnszervezetet. A gyanú szerint a szolgáltatást az érintettek ugyan elvégezték, a munka végén azonban a valós árt többszörösét számlázták ki az ügyfeleiknek. A nyomozók 8 helyszínen csaptak le, 3 embert elfogtak, őrizetbe vették, letartóztatásukat pedig a bíróság elrendelte. Az akció során készpénzt, mobiltelefonokat, számítógépeket, ékszereket és autót is lefoglaltak. Nehezebben koncentrálhatnak a nyári melegben a járművezetők. Több vizsgálat is kimutatta, hogy a fáradt sofőrök sokkal több végzetes hibát követhetnek el, mint a kipihentek. Figyeljük magunkon a kimerültség jeleit, és ha ilyeneket tapasztalunk, inkább álljunk meg, tanácsolja Vad Róbert rendőr alezredes.
2: Az égő szemek, a gyakori pislogás, a látótér alagútszerű beszűkülése, a koncentrációs és orientációs zavarok, tehát a egyre nagyobb erőfeszítést igényel a figyelem fenntartása vezetés közben, a lehető leghamarabb meg kell állni és pihenőt tartani. Megoldás jelenthet a pihenő során a végtagokat, törzs és anyag átmozgatása, segíthet még a kávé, a frissítő italok fogyasztása, és ami talán a legfontosabb, a vezetés előtti pihenés.
1: Csapadék általában nem várható, de északkeleten nem kizárt egy-egy futó zápor. Holnap napos idő lesz, fátyol és gomoly felhőkkel. Záporok, zivatarok nagyobb eséllyel a Dunántúlon és az északkeleti tájakon fordulhatnak elő. A legmagasabb hőmérséklet többnyire 30 és 34 fok között várható, de az északkeleti tájakon pár fokkal alacsonyabb értékeket is mérhetünk. Szerdán a hajnali 12-22 fokról délutánra 27 és 34 fok közé melegszik fel a levegő.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
4: Producer géniuszok csatája lesz a következő óra itt a Besten. Picikét ez ilyen bulvárosan hangzik, pedig tényleg a két legnagyobb producer érkezik majd egy-egy dala. Dr. Dre hozza Yvette, Gwen Stefanit és a Rich Girl. Timbalandnak köszönhetően pedig itt lesz majd Nelly Furtado és Justin Timberlake is a Give It To Me-vel, Neo és a Sexy Love után.
3: Ez a Night Shift a Best FM.

0: Életünk legjobb zenéi csak itt szólnak. Night Shift. Night Shift. A Best FM-en.
1: I've been trying to get it through this fixed color mind that sometimes your nightmare turns into your dream.

Best FM, a legjobb zenék nem Sunshine, mint napsütés, hanem Sun Chime, ami egy lefordíthatatlan angol szójáték. A Dario G-nek az volt velem a célja, hogy egy életigenlő, napsütéses, pozitív, boldog életérzést próbáljon meg szóban is, és dalban is kifejezni. Sikerült nekik. Dario G, Sunshine, ez jön itt a Best FM, a legjobb zenék között.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
2: Ami Kanye West csak kisebb-nagyobb részeket használt fel a Daft Punk klasszikusból, a Harder, Better, Faster, Stronger-ből, addig a Black Legend gyakorlatilag egy az egyben vette át Barry White régi klasszikus dalát, a You See the Trouble With Me-t. Mindkettő érkezik a mai utolsó órában, amelyet Mauro Picotto indít a Komodóval.
1: Ez a Night Shift a Best

Best FM a legjobb zenék. Durván egy hónap múlva, augusztus 15-én indul közös amerikai turnéra az En Vogue, a TLC és a most érkező Salt and Pepper. Ám amíg a TLC már nyomott egy nagyon rövidke turnét Európában, az En Vogue pedig már 3 napja Európában turnézik, és így is tesz majd július 22-ig. Addig a Salt and Pepper hajthatatlan. Őket csak Amerikában lehet majd élőben látni, hallani. Meg most itt nálunk, a Sure.

Best FM, a legjobb zenék. Adunk a latinos hangulatnak így a nap vége felé. Először a Passildával érkezik az Afro Medusa, majd jön Gloria Estefan a Turn the Beat Around-dal, és hogyha ez sem lenne elég, akkor Carlos Santana is érkezik a Dirty Dancing-el itt a Best-en, a legjobb zenék között.

Ezt teszem a legjobb zenék. Ennyi volt a hétfő, ennyi volt a Night Shift, holnap kedd, ami azt jelenti, hogy 120 percnyi funkival fogjuk majd röffenteni a kedd estét. Hangya fog majd természetesen hozzám csatlakozni. Carlos Santana jön, én pedig megyek. Jó éjszakát, nem sokára talán.

a legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen